0: azokat a gyáva mondja.
1: Hey! Sikereken csak pislogtok, aki gólt lő bántjátok, sárgultok, az egészet fel sem fogjátok, hát nem vagytok akkora géniuszok, amit magatokról gondoltok, csak sok felsőbbrendűsködő sznob. Hey!

megszeretem azt ki, akitől fél azelőtt meghajolva, az elveit hátradobja. Nem bánom dicsérő hízelgő gyönyörű mondatokra, egy gyönyörű mondatokra, ha azokat a gyáva mondja.

és csak mosolygott mellette. Ő meg énekelt, s úgy oda voltam, az csak füttyentett, s én hogy rohantam. Az ott fázott, és én betakartam, s ő csak bólintott.

Csak ő tudta, én meg másé, az épp nagyon unta, és csak néztem, na most hova dőjek.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kedden napos, túlnyomóan száraz idő lesz. Szigorítani fogják a gyermekvédelmi törvényeket. Egységes felsőoktatási bértáblát szorgalmaz a felsőoktatási dolgozók szakszervezete. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtotta a kormány a gyermekvédelmi javaslat csomagot az országgyűlésnek. Magyar Péter közölte, a tervezett törvénymódosítások célja, hogy az eddigieknél sokkal erősebben és szigorúbban védjék a kiskorúakat a szexuális bűncselekményektől és visszaélésektől. Többek között a közterületeken tilos lesz majd olyan plakátokat kitenni, amely indokolatlan félelmet vagy pszichés megterhelést okoz. Szigorítják a kórházban maradt gyermekekkel kapcsolatos eljárást és előkészítik az ágazat bérrendezését is. A Fidesz frakció vezetője Bóka János szerint a kormányfő eszközként használta a gyermekeket a választási kampányban, és most is azt teszi. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője egyetértett a gyermekvédelmi törvény szigorításával, de ő is azt hangsúlyozta, hogy nem szabadna politikai kampánycélokra használni a kiskorúakat. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője azt mondta, az elhangzott bejelentéseket kivétel nélkül tudják támogatni, de az azonos nemű párok gyermekvállalását nem. Egységes felsőoktatási bértáblát szorgalmaz a felsőoktatási dolgozók szakszervezete. Felhívták a figyelmet arra, hogy az állami és az alapítványi fenntartású egyetemeken eltérőek a keresetek. Utóbbiakban ugyanezért a munkáért 20-40%-kal több fizetést adnak. Különösen a nem vezető, az oktatást, kutatást támogató és a tanári munkakörben dolgozók körében tapasztalható lemaradás. Az FDS szerint a költségvetési törvény módosítás elő lehetne teremteni a szükséges forrásokat. Ukrajna és Oroszország beleegyezett abba, hogy nem támadják egymás energetikai létesítményeit, jelentette be az amerikai elnök. Ez azért fontos, mert Donald Trump szerint az ukrajnai háború és nem az iráni konfliktus miatt emelkedik világszerte a dízelolaj ára. Közben folytatódtak a kölcsönös légicsapások. Harkiv megyében 3-an, Dnipropetrovsk régióban 2-en sebesültek meg, amikor lakóházakat ért találat. Az oroszok mozdonyokat és vasúti szerelvényeket is támadtak, hogy az ukrán fegyveres erők ellátását akadályozzák. Közben az orosz légvédelem csak nem 400 ukrán drónt lőtt le 11 régió és a Fekete-tenger felett.
0: Időjárás jelentés.
1: Észak felől fokozatosan csökken a felhőzet, de a déli és a középső tájakon pára és ködfoltok képződhetnek. Ezek feloszlása után kedden már mindenütt napos száraz idő várható, a szél mérséklődik. A hajnali 10-15 fokról napközben 22-26 fok közé melegszik a levegő. Hasonlóan kellemes kora őszi idő lesz a következő napokban is, majd pénteken egy újabb enyhe hideg front hozhat esőt.
0: Görmendi panoráma. Körkép Görmendről és a régióról. Görmendi panoráma, a régió magazinja.
2: Folytatjuk múlt héten elkezdett témánkat. Támogatókat keres a shanghai versenyhez a Görmendi kötélugró. Támogatók és szponzorok segítségére van szüksége a görmendi Somogyi Király Johannának, a Jump for Fun ugróköteles egyesület tehetséges sportolójának ahhoz, hogy részt vehessen következő nemzetközi versenyén, a Shanghai Open mester tornáján. A kötélugró nemrég a Norvégiában megrendezett Európa-bajnokságon bizonyított, a juniorok között a 30 másodperces gyorsasági számban, valamint a 4x30 másodperces csapat gyorsasági versenyben is negyedik helyezést ért el, a 180 másodperces gyorsasági szám nyílt bajnokságában pedig ezüstérmet szerzett. A shanghai versenyen való részvétel költségei azonban jelentős terhet jelentenek, ezért a család támogatók, szponzorok segítségét várja. A műsor vendége Somogyi Kira és a sportoló édesapja Somogyi Szilveszter. Velük beszélgetek a téma kapcsán a sportsikerekről, a kötélugrás kulisszatitkairól, családi motivációkról. A cél, hogyha valaki a hallottak alapján szívesen támogatná Somogyi Kira shanghai útját, az a körmendi sportoló vagy a Gersekaráti Egyesületének közösségi oldalain megtalálhatja a számlaszámot. Somogyi Szilveszter Szilveszter szerint akár egy kávé ára is nagy segítség lehet, hisz sok kicsi sokra megy. Ma a beszélgetés második részét hallhatják. Erről szól műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán a szerkesztő Pogács Mónika.
0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi panoráma, a régió magazinja. Jó!

0: Támogatók és szponzorok segítségére van szüksége a körmendi Somogyi Kira Johannának, a Jump for Fun ugróköteles egyesület tehetséges sportolójának ahhoz, hogy részt vehessen következő nemzetközi versenyén, a Shanghai Open mesterek tornáján. A műsor vendége ma Somogyi Kira és a sportoló édesapja Somogyi Szilveszter. Velük beszélgetek a téma kapcsán a sportsikerekről, a kötélugrás kulisszatitkairól és családi motivációkról. A cél, hogyha valaki a hallottak alapján szívesen támogatná Kira Shanghai útját, az a körmendi sportoló vagy a Gersakaráti Egyesületének közösségi oldalain megtalálhatja a számlaszámot. Somogyi Szilveszter szerint akár egy kávéjára is nagy segítség lehet, hisz sok kicsi sokra megy.
1: És mondta édesapád, hogy más sportágokban is otthonosan mozogsz. Milyenekben?
2: Jelenleg néptáncolok, itt Körmenden a Béri Balog Ádám táncegyüttesben, és még itt Körmenden ugyanígy a White Tiger akrobatikus rock'n'roll egyesületben vagyok, de ezt nem mondanám annyira versenyszerűnek az akrobatikus rock'n'rollt, inkább egy ilyen hobbi, de mindegyik sportágat nagyon szeretem, mindegyik a szívemhez nőtt.
1: Akkor nehéz is tényleg választanod, vagyis hát nem is kell, hát akkor megy a három párhuzamosan egymás mellett. És a szülők meg úgy voltak vele, hogy két gyermek van? Három gyermek van?
3: Három gyermek van, igen, a legidősebbik, hát én már 20 éves. Ő is sportol, de inkább a vízpartol.
1: Horgász?
3: Ő horgászik, most jöttek az a Gyékényesről, egy tizenfölüli pontjal. Meg az autója.
1: Autós hobbija van még mellette.
3: Igen, igen. Hát ugye autózkat, meg a horgászat. Annyira nem fizikai sportot. Viszont annyit még hozzáfűznék, ugye kiremlítette a Sárát, hogy átkerült Kőszegre. Mi is azt vettük észre, hogy nagyon jót tett neki. És ez a 24-25-ös tanév, talán ez volt a legsikeresebb. Mert a diákolimpiát abban az évben mindketten megnyerték. Csak ugye más korosztályban és más kategóriában. Ezt szülőként, ezt kegyetlen jó, ezt nem lehet überelni.
1: Elhiszem.
3: És most is az AB-n, ugye küldték a linket, hogy apa itt lehet megnézni, jó, oké, persze, hogy ne nézzék, és akkor nincs mese, akkor nézni kell.
1: Hát persze, milyen kis tetterős, meg sokszínű ez a kis somogyi család, mindenkinek megvan a maga érdeklődési köröd. Egyébként a szülők is sportoltak, vagy sportolnak?
3: Igen, amatőr szinten futballoztam részemről ennyi, aztán, hogy a sport és a kitartás ő rájuk hogy ragadt rá, nem tudom.
1: És a felesége?
3: Most aerobikozik erősen. A kitartás szerintem az övé.
1: Akkor akár most ezek után már egy családi sót is elő lehetne adni, szerintem mindenki tudna benne mit csinálni egy ilyen egész estéket.
3: Volt rá, hát úgy mondjam, ingerencia, amikor Kőszegen rendeztek egy ilyen karácsonykupát, hogy hát motivációt induljon, meg a feleségem főleg, akkor is fölvette a kötelet. Aztán valahogy az utolsó pillanatban ilyen kis visszahúzóra lett, és akkor átunkabb, akkor mégse.
1: Majd legközelebb akkor.
3: De nagyon örülünk neki, hogy idáig eljutottunk, és remélem mindig tovább.

0: Lányom.
1: Támogatók és szponzorok segítségére van szüksége a Körmendi Somogyi Kira Johannának, a Jump for Fun ugróköteles egyesület tehetséges sportolójának ahhoz, hogy részt vehessen következő nemzetközi versenyén, a Shanghai Open mesterek tornáján. A műsor vendége ma Somogyi Kira és a sportoló édesapja Somogyi Szilveszter. Velük beszélgetek a téma kapcsán a sportsikerekről, a kötélugrás kulisszatitkairól és a családi motivációkról.
2: Beszéltünk arról, hogy várjuk a segítő támogatók jelentkezését. Milyen módon van erre lehetőség pénzadományokat eljutatni önökhöz?
3: A Jump for Fun sportegyesület Facebook oldalán fent van a számlaszám, a Kirának a Facebook oldalán is fent van a számlaszám. Tulajdonképpen ezt osszuk, amerre felé csak lehet, és mindenkit megkérek, aki látja az oldalunkat, hogy már egy megosztás is sokat segít, ha jut ahhoz, aki tud nekünk segíteni, akár pénzbeli juttatásban, vagy egyéb másban. És meg szeretném ragadni az alkalmat arra, hogy megköszönjem az eddigi támogatóinknak, hogy hozzájárultak ehhez a nagy sikerhez, és a leendő támogatóinknak is előre megköszönöm, hogy támogatnak minket, valamint az egyesületünk vezetőinek, Hajba Elizabetnek és Rininger Reginának, akik az edzéseket lekoordinálták, valamint ugyancsak az egyesület tagja, Kis Rebeka, aki Norvégiában végig egy engedte.
2: Ja, ő volt a kísérő.
3: Fogta a kezét, igen. Meg bíráskodott is, nemrég tette le az ugróköteles bírói vizsgát, és neki ez a nemzetközi vizsgájához nagyon kellett, vagy a bíráskodásához nagyon kellett ez a vizsga. És így már hazai versenyeken is részt vehet, mint bíró. Mert hála Isten, az ugróköteles sport az utóbbi időben úgy vettem észre, hogy fejlődik és terjed egyre több fiatalt, szólít meg. Én kimerem jelenteni, hogy nagy szerepe van ennek két embernek, Barnhegyi testvéreknek, akik többszörös Európa és világbajnokok, világrekorderek, igen. Ugye Kőszegen van az egyik ilyen klubjuk, aki ez a Sára is jár, és nagyon viszik a prímet, próbálják népszerűsíteni, nem csak itt van, külföldön is folyamatosan járják a világot. Ez a Shanghai turné is nekik köszönhet.

0: támogatók és szponzorok segítségére van szüksége a Körmend és Somogyi Kira Johannának, a Jump for Fun ugróköteles egyesület tehetséges sportolójának ahhoz, hogy részt vehessen következő nemzetközi versenyén, a Shanghai Open mesterek tornáján. A műsor vendége ma Somogyi Kira és a sportoló édesapja Somogyi Szilveszter. Velük beszélgetek a téma kapcsán a sport sikerekről, a kötélugrás kulisszatitkairól és a családi motivációkról.
1: Bírókról volt szó, vagy bíráskodásról volt szó, bírálásról volt szó. Egy kötélugró produkciót egy bíró milyen szemekkel néz, milyen részét nézi meg, számol, a kivitelezést is nézi, hogy képzeljük ezt el?
2: Hát főleg az egyéni gyakorlatok

0: és magas szintűek. Aztán nézik a kreativitást, tehát az, hogy az adott zene, amire én csinálom a gyakorlatot, az mennyire illik össze a kettő, hogy mennyire megy zenére a gyakorlat, hogy mennyire lehet összehangolni a kettőt. Aztán a kivitelezés nagyon fontos. Erre személy szerint szoktam minuszt is kapni sokat, mert itt nagyon fontos, hogy kinézzünk a közönségre, bevonjuk a közönséget a gyakorlatba, hogy a bírókkal is úgymond legyen egy kapcsolata a gyakorlat közben, hogy kimosolyogjunk. Szóval ezek nagyon fontos dolgok, és ezeket is szokták pluszban, mínuszban adni a gyakorlathoz illően.
1: Hát elég nehéz lehet, mikor egy négyet kell hajtanod egy másodperc, vagy nem is tudom milyen idő intervallum.
2: Töredék része
1: alatt, és akkor meg még mosolyogni, és hát ez szinte lehetetlenne egyenlő.
0: Igen, ez nagyon nehéz szokott lenni, és néztem pont múltkor vissza egy régebbi videómat, és nagyon vicces volt, próbáltam egy hármas áthajtást csináltam, és próbáltam így mosolyogni, és ez a mosolygás ilyen bicsorításra sikerült, és úgy kinevettem magamat, mert nagyon vicces volt, szerintem még a bírók is így megijedtek, hogy mi történt itt az az elem alatt, de mindig próbálok figyelni arra, hogy mosolyogjak, de hát valamikor ilyen vicces dolog lesz belőle.
1: Igen, mert közben meg koncentrálni kell tényleg, az a kettő olyan nehezen fér meg egymás mellett.

támogatók és szponzorok segítségére van szüksége a körmendi Somogyi Kira Johannának, a Jump for Fun ugróköteles egyesület tehetséges sportolójának ahhoz, hogy részt vehessen következő nemzetközi

0: versenyén, a Shanghai Open mesterek tornáján. A műsor vendége ma Somogyi Kira és a sportoló édesapja Somogyi Szilveszter. Velük beszélgetek a téma kapcsán a sportsikerekről, a kötélugrás kulisszatitkairól és családi motivációkról. A cél, hogyha valaki a hallottak alapján szívesen támogatná Kira Shanghai útját, az a körmendi sportoló vagy a Gersakaráti Egyesületének közösségi oldalain megtalálhatja a számlaszámot. Somogyi Szilveszter szerint akár egy kávéjára is nagy segítség lehet, hisz sok kicsi sokra megy.
1: Mennyi elemből tudtok ti így mixelni, hogy összejön egy gyakorlat?
2: Hát nagyon sok. Igazából egy gyakorlatot nem az elemek száma határozza meg, hanem van egy megadott idő, hogy mondjuk van a B kategória. Itt a B kategória az, amikor a még nem profi szinten ugrókötelezed, de azért már versenyezni tudsz. Ez főleg a diákolimpiákon van. Ők 35 másodperctől 45 másodperces gyakorlatot raknak össze, és van az A kategória, ott már a profi szinten, akik ugrálnak, és mondjuk diákolimpiát nyertek, ők versenyeznek ott 45-től 75 másodperces gyakorlatot kell összerakni. Szóval nem az elemek száma számít nálunk, hanem az, hogy mennyi idős gyakorlatot, vagy hány másodperces gyakorlatot kell összeraknunk.
1: És amikor gyorsaságról van szó, azt ki képes megszámolni például? Vagy hogy lesz ez a hiteles száma lépés, vagy a dobbantás száma?
2: Hát általában nagyon erős koncentráció kell hozzá, és annyi könnyebbség van benne, hogy csak jobb lábat számolnak. Hát diákolimpiákon ez egyszerű szokott lenni, mert azért nem ilyen világrekordokat döntenek szerencsére, de most is például az EB-n, mikor már a döntő volt, akkor olyan lépésszámok voltak, hogy én is néztem, hogy mi történt fél perc alatt. És a Rebeka, ugye, aki kísért videóbíró volt aznap, és mondta, hogy már ilyen háromszoros lassításban kellett leszámolniuk az egyik portugál fiúnak a futását, és még így se tudtak megegyezni, mert akkor hivatalosra egy eredmény, hogyha mind a három bíró ugyanazt a számot számolja.
1: Ja, egyébként ezt is akartam kérdezni, hogy ez mennyire lányisport, vagy mennyire vegyes?
2: Hát inkább a lányok dominálnak, de én nagyon sok fiú ugrókötelesre azt mondom, hogy nagyon ügyes is. Szívesen megismerném, és most is az EB-n voltak ugye magyar fiúk is, és velük is nagyon jóba lettünk, és ők is tényleg olyan ügyesek, hogy néha csak nézek, hogy ő ezt így mikor tanulta meg, mert múltkor még ezt nem volt, mikor láttam legutoljára.
1: Mondtad, hogy a pontszámokat fokozza, hogyha a zeneszám meg a gyakorlat az szép összhangban van egymással. A zenéket ki választja ki, vagy ha te választod ki, hogy választod ki?
2: Általában magunknak választjuk, de szoktak segíteni az edzők, vagy barátok, hogyha mondjuk megkérdeztem múltkor egyik barátomat, hogy nem tud valami jó zenét esetleg, amire így jó a ritmusa, lehet ráugrálni, és akkor próbáltak mutatni, de hát
3: vagy
2: sajnos ők nem ilyen sportbeliek.
3: Vagy éppen az anya, mikor ezt hallgass meg. És akkor fülbe mászik, tényleg ritmusa is van, mert ahogy a hajtás zajlik, úgy szépen lehet, vagy éppen ugrani, vagy a szaltó, vagy ilyen forgás, olyan forgás, és akkor meg akar, az tényleg jó, akkor ezt vágassuk meg, és akkor tök jó.
2: Igen,
3: És úgy, hogy több fronton zajlik ez az esemény.
2: Nekem a mostani gyakorlatomnak a zenéje, azt úgy választottam, hogy egy válogatóra készültünk, és nem volt gyakorlatom, nem volt zeném, mondom, most mi lesz. És akkor mindenhol kerestem, már az összes TikTok videót megnéztem, amire ugróköteles videó volt, minden YouTube zenét megnéztem, és semmi nem tetszett. Vagy lassú volt, vagy gyors. Próbáltam a remixet, hát az se volt jó, hogy a felgyorsított változatát, azok se voltak a legjobbak. És akkor elkezdtem visszanézni a 24-es EB-t, és akkor ott találtam egy zenét, amire most is ugrálok, és én amúgy szeretem azt a zenét, szerintem nagyon jó gyakorlatom is van most rá.
1: És egyébként egy ilyen, amit versenyre viszel gyakorlatot, abba mennyi energia van, mennyi munkaidő, ezt így meg lehet-e határozni, hogy mit tudom én, összesen én ezen dolgoztam 30 napot, hogy szóval?
2: Hát általában egy ilyen 4-5 edzés alatt már így össze szoktam rakni, de mindig változtatok rajta, mindig átrakok valamit, és soha nálam legalábbis soha nincs olyan, hogy kész van egy gyakorlat, az mindig más, hogy átcsinálom, át, most ezt az elemet átrakom ide, ezt megcserélem, akkor máshogy húzom be a fekvő támaszt, tehát mindig más variációt csinálok a gyakorlatomból, és én soha nem mondanám azt a gyakorlatomra, hogy kész van, én inkább azt mondanám személy szerint, hogy most ezt fogom ugrálni egyelőre, aztán, hogy mi lesz utána, azt meg mindig a következő versenyen meglátom.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Támogatók és szponzorok segítségére van szüksége a Körmend és Somogyi Kira Johannának, a Jump for Fun ugróköteles egyesület tehetséges sportolójának ahhoz, hogy részt vehessen következő nemzetközi versenyén, a Shanghai Open mesterek tornáján. A műsor vendégem a Somogyi Kira és a sportoló édesapja Somogyi Szilveszter. Velük beszélgetek a téma kapcsán, a sport sikerekről, a kötélugrás kulisszatitkairól és a családi motivációkról.
2: Nyilván a folyamatos gyakorlás, ugye annak elején, mint gyerekkorunkban is a szorzótábla, minél többet gyakorolok, annál jobban bennmarad. Így nem, ahogy ő is mondja, hogy nincs olyan, hogy kész, már mindig. Hát akkor ezt most arrébb kéne lépni, picit nagyobbat kéne húzni, vagy többet kéne, egyre többet húzni, egyre többet lépjé, és akkor szép lassan így kialakul, de ahogy ő is mondja, sosincs kész. nem lát elégszer. Sajnos az ugróköteles sport, ez ugyan mondjam, nagyon pillanatnyi álmaállapottól is függ. Picit nincs pihenve, akkor már lehet, hogy egy tized másodperc is, és hogyha megcsúszik a keze, vagy a lába, vagy a kötél, akkor egy-egy lépésen is, mert itt is 91-jel lett negyedik, most egyre többet lép, akkor dobogó harmadik foka, és a dobogó harmadik fokán is ketten hárman. A második fokán ugyanúgy ketten hárman voltak. Szóval egy lépés is, és akkor azt meg nem is mondom, hogy a 30 másodperc alatt 91-et lépett. Most, hogyha csak jobb lábat számolunk, az is egy másodperc alatt. És akkor ugyanúgy a 3 perc alatt is 417, ahol a saját rekordját döntötte meg. Hála Isten. És ez is csak a második hely lett. Nem azt mondom, hogy csak, de csak a második helyére volt elég, mert nagyon nagy büszkeség egy szülőnek ott élőben, hát én Jézusom. Fogtam a fejemet, le ne essen. Szóval eszméletlen.
3: A mozdulatok, vagy nem is tudom, hogy mi a szakszerű megnevezése, de mi neked, amiben nagyon erős vagy, és mi, ami a mumusod?
4: Nekem, ami nagyon nehezen megy, és ami mumus, és nem szeretem, azok a torna elemek. A szaltók, az ilyenek, az arabel, ami most már megy, de még mindig azt mondom, hogy gyakorolnom kell, hogy tényleg tökéletes legyen. És amit nagyon szeretek, azok a tornálemek. Mert egyszerűen annyi mindent ki lehet hozni egy tornálemből. És például múltkor is láttam, hogy valakik hátra szaltókat csinálnak, előre bógni, meg cigánykerék, és annyira jó dolgokat lehet belerakni. És ezért ez egy ilyen szeretem is, de nem is szeretem, mert nehéz, de akkor jól néz ki, meg magas a szintje, több pontot ér, és ezért ez az, ami szeretek is, nem is szeretem, mert tényleg azért a nehézség az ott van.
3: Érdekes, nagyon.
2: Igen, mert ugye mondja, hogy a gyakorlatok nehezek, ugye nem elég megcsinálni egy elemet, azt jól is kell megcsinálni. Már ha már egy picit megbicsaklik a tér, kezdve félrefordul, tegyük fel, vagy mint ugrás közben rossz tér földe, akkor az már nyilván nem plusz, az már fordul minuszba. Amit meg kell csinálni, azt meg kell csinálni. És ahogy ő is mondja, hogy tulajdonképpen itt a kreativitás a lényeg. A kreativitás, és ott határa csillagos ég. Lehet meríteni YouTube videó, bármi, elmegy az ember versenyekre, tényleg ott is olyanokat látunk, hogy Jézus Mária, lejött ennek a lába egyáltalán? Ugye Nagy Lott, ő is most lett Európa bajnok. És személyesen volt szerencsénk az országos válogatón megnézni a gyakorlatát. Hát vakartam a fejemet, hogy most leér egyáltalán ennek a lába, mert csak a levegőben láttam. Úgyhogy a hideg kiráz. Hát a gyorsaság itt már ott, meg még szülőként, még nézni is fárasztó, nem mit csinálni.
3: Hát köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes beszélgetést. Még zárásul valami kis határidőről is beszéljünk, hogy mikor van remény, ha meddig gyűlik össze a pénz kijutni erre a Shanghai-ra? Mi, hogy ketyeg ez az óra?
2: Tulajdonképpen a nevezés levonatban szeptember vége, amire azt tudjuk mondani, hogy készen vagyunk. Arra mindenféleképpen készen vagyunk, és még egyszer megköszönöm eddigi támogatóinknak és a leendő támogatóinknak is a hozzáállását, a támogatását, és a Facebookon a megosztásokat is, ha csak azzal tudnak segíteni mindenféleképpen.
3: Hát Hát én akkor kívánok sok sikert a gyűjtéshez, Shanghaihoz, a sok hazai versenyhez, és akkor egyezünk meg abba, hogy Shanghai után találkozunk.
2: Van, nagyon szépen köszönjük.
3: Csak optimistán.
2: Nagyon szépen köszönjük mi is a meg.

0: Lassan zárjuk a magazint és a témánkat is. Zárásul Somogyi Kira Egyesületének vezetőjét is hallhatják, aki beszél a civil szervezet működéséről, és arról is, milyen büszkék Somogyi Kirára. Hajba Elizabeth, a Jump for Fun ugróköteles egyesület vezetője a mikrofonnál. Somogyi Kirával beszélgettünk a közelmúltban, aki szép kötélugrós sikereket ért el, és most Shanghajba menne, amihez támogatásra van szüksége. Ennek apropójából is csináltunk vele és a sikerekről interjút, és természetesen a beszélgetésben a úgymond anya egyesülete is szóba került. Hajba Elizabettel, a Gersekaráti Egyesület vezetőjével beszélgetek. Öröm egy ilyen egyesület számára, amikor egy-egy tagja ilyen kiemelkedő eredményt ér el?
1: Mindenképpen, viszont ilyen a csapatunknak egyébként a történetében. Most először fordult elő ilyen, hogy EB-re például kijutottunk, vagy akár ez a Shanghai verseny is, de mindenképpen ez nagy büszkeség így számunkra, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk neki.
0: Segítenek a gyűjtésben is, ugye számla számukra lehet utalni az esetleges támogatást a kijutáshoz?
1: Így van, igen, a számla számunk az a Jump for Fun kötélugró csapatunknak a Facebook oldalán megtalálható, úgyhogy arra várjuk igen a támogatásokat.
0: Egyébként, hogyha már így beszélgetünk, akkor egy kicsit az egyesületet legyen szíves bemutatni.
1: A csapatunk 2011-ben alakult. Nem voltam a csapat tagoknak az alapító tagjai között egyébként. Én 2012-ben csatlakoztam. Ha jól tudom, akkor ilyen körülbelül 10 alapították, nagyjából 10 fő alapította ezt a csapatot. Hát most jelenleg egyébként 19-en vagyunk. A legkisebb csapattagunk 6 éves, a legidősebb az pedig én vagyok 25 éves, úgyhogy most így áll a csapatunk.
0: De gondolom, hogy aki kedvet érez a kötelezéshez, és tényleg az egyesületi forma az mind segítheti a szakmai fejlődését, mind akár tényleg ilyen szakmai utakra, megméretetésekre is eljuthatna, szóval nyitott az egyesület csatlakozáshoz.
1: Természetesen igen, annyit szoktunk kérni, hogy nem a nyári időszakban lehet csatlakozni, hanem inkább ilyen ősszel, mert nyáron azért fellépéseink vannak így hétvégente, és akkor nem igazán tudunk az újakkal foglalkozni, de ilyen ősszel nagyon sok szeretettel várunk mindenkit.
0: Akkor most pont ez az időszak van.
1: Igen.
0: Milyen gyakoriak az edzések, hogy néz ki ez a szakmai fejlődés lehetősége?
1: Heti 2 vagy 3 edzésünk van egyébként, Gersekaráton a sportcsarnokban vagy a kultúrházban, úgyhogy 2 órát szoktunk edzeni, remelegítéssel kezdünk, és akkor attól függ, hogy mire készülünk, hol a fellépésekre, hol pedig versenyekre, attól függ ugye, hogy melyik szezonban vagyunk.
0: Ki a csapat edzője, az egyesület vezető?
1: Nem, igazándiból mi úgy vagyunk, hogy az egyesület maga az Üstökös Gyermek és Ifjúsági Egyesület, őneki az elnöke Bata László, és akkor mi pedig a Jump for Fun kötélugró csapat, egy szakcsoport vagyunk, és a csapatnak az edzője pedig én vagyok, Hajba Elizabeth.
0: Milyen adottságokkal érdemes jelentkezni a kötélugró sporthoz? Van-e ilyen megkötés, vagy érdemes mindenkinek megpróbálni, és majd a kis teste hozzáigazodik a sporthoz?
1: Igazándiból nem szoktunk semmi különöset kérni. Aki úgy érzi, hogy kedve van hozzá, vagy tetszik neki, őt sok szeretettel várjuk, hogy próbálja ki.
0: Egyébként úgy érzem, és erősítsem meg ebben, hogyha jól érzem, hogy minthogyha egyre népszerűbb lenne, és egyre ismertebb lenne a kötélugró sport, és egyre többen figyelnének fel az eredményekre, meg érdekelné ez a szakág.
1: Azt gondolom egyébként, hogy igen, talán egyre jobban, mint mondjuk amikor én versenyeztem, tegyük fel 10 évvel ezelőtt, akkor még nem volt ennyire elterjedt, de most szerintem egyre jobban, és egyre több helyekre is hívják fellépni a kötélugró csapatokat itt szerintem Magyarországon, meg hát egyre több verseny is van egyébként.

0: Kajba Elizabeth, a Jump for Fun Gersekaráti Ugróköteles Egyesület vezetője, a mikrofonnál Somogyi Kira Egyesületének vezetője beszél most a civil szervezet működéséről és arról is, milyen büszkék Somogyi Kirára. Edző, bíráskodó képzést azt te végezted el?
1: Nem, azt a kis Rebeka. A csapattagunk. Aha. Igen, a kis Rebeka, és ugye én nem tudtam sajnos elmenni az EB-re a Kirával, úgyhogy így a Rebeka vállalta, és ugye az volt a szerencsénk, hogy a Rebeka megcsinálta ezt a bírói képzést talán egy évvel ezelőtt, és akkor így abból kifolyólag így pont jól is jött ki, hogy akkor az EB-re, ha elment, akkor ott tudott bíróskodni is. Az meg ugye muszáj is volt, hogy bíróskodjon, mert hát minden nemzetiségből kellett több bíró.
0: Ez akkor tényleg sokrétű ez az egyesület, nem csak föltörekvő, meg már versenyképes tagjai vannak, hanem ráadásul a bírákból is tudnak már kiállítani.
1: Igen, így van, így van. Egy bírónk van jelenleg. Évente egyszer vagy kétszer szoktak bíróképzést indítani, úgyhogy azon vagyunk, hogy minél több csapattagunk elvégezze ezt a bíróképzést.
0: Az edzéseken mik az alapok, miket kell mindenképpen minden edzésen megcsinálni, miben kell mindig toppon lenni egy kötélugrónak, és mik azok, amik a technikát fejlesztik, vagy a ilyen formai megvalósítást segítenek?
1: Hát úgy legyen azért toppon, tehát legyen kipihenve például, figyeljen oda tényleg, a bemelegítés az nagyon-nagyon fontos, hogy ne húzzuk meg magunkat, alapos nyújtás, igazándiból ilyenek.
0: Az alapozáshoz kellenek ilyen erőléti edzések is?
1: Egyébként ritkán szoktunk így mi is tartani így magunk között. Volt olyan évünk, hogy járt hozzánk erőléti edző is egyébként, az most jelenleg nem jár hozzánk, de egyébként fontos igen, hogy azért jó erőléte legyen az embernek hozzá.
0: A kötelekről is beszéljünk. Gondolom, hogy ahol már professzionálisan folyik a kötélugró sportágnak a tanulása, mint például itt Gersekaráton, oda már speciális ugrókötelek kellenek.
1: Igen, mi kettőfélét használunk egyébként. Ilyen szabadon választott gyakorlatokhoz, ahol ilyen különböző elemeket mutatunk be, ott gyöngyös ugrókötelet szoktunk használni, illetve van a gyorsasági versenyszám, ott pedig drótkötéllel szoktak a lányok futni, vagy éppen duplázni.
0: Elhangzott az is, hogy a nyár a fellépésekkel telik, sok helyre hívják meg a csapatot.
1: Igen, többnyire egyébként nyáron minden hétvégén van fellépésünk, van olyan, hogy egy nap több helyre is mennünk kell, ez többnyire egyébként Vas megyén belül szokott történni.
0: A számokhoz, a bemutatókhoz a zene kiválasztása az hogy történik? Nehéz dolog? Közös megegyezés?
1: Igen, egyébként ezt így közösen szoktuk kiválasztani a csapattagokkal, mindig kérjük őket, hogy hát ami tetszik nekik esetleg, vagy azt gondolják, hogy jó rá ugrálni, akkor azt küldjék, vagy mutassák meg, és akkor úgy szoktuk kiválasztani közösen.
0: És ugye fellépésekről beszélünk, akkor hát ez logikus lehet, akkor valószínű, hogy nem csak egyéni produkciók vannak, hanem csoport koreográfiák is, ugye?
1: Bizony, így van. Vannak egyéni számok is, illetve csapatszámok is, úgyhogy nagyon vegyes.
0: Ez nem lehet egyszerű egyébként egy csapat koreográfiát úgy összeállítani, hogy tulajdonképpen azért a fizika nagyban meghatározza azt, hogy minden együtt sikerüljön, hiszen a kötélnek a tekerése az egy darabig persze uralható, de azért ott a fizika törvényei is beszólnak, szél, nem tudom, sok minden más, és hogy sikerül mégis egységes képet kihozni egy számból?
1: Hát nagyon-nagyon sok gyakorlással, úgyhogy egyébként ilyen fél évvel a fellépések előtt már neki szoktunk állni, és akkor minden edzésen elgyakoroljuk a fellépést, úgyhogy ez igen nagyon sok gyakorlást igényel.
0: Nagy tűrőképesség, meg kondíció, úgy modellezem, hogy nagyon kell a tagoknak, mert ha most belegondolok, hogy egy ilyen hőségriadós nyáron is ugyanolyan jókedvel, fülig mosolyogva kell előadniuk a számokat szabadtéren, ugye?
1: Bizony, így van, volt is rá nem egy példa, hogy tűző napon kellett sajnos felléptünk, de olyankor mindig mondjuk a lányoknak, hogy hozzanak maguknak oda nyugodtan vizet, közben igyanak, aztán amint végeztünk, akkor meg még többet iszunk, meg megyünk az árnyékba, úgyhogy ezt így szoktuk megoldani.
0: Hát köszönöm szépen Hajba Elizabethnek ezt az interjút, az egyesület bemutatást, és tényleg akkor további sok sikert, öröm, hogy akkor egy ilyen tényleg A kategóriás versenyzőjük van, aki világszinten is képviseli Magyarországot, Gersekarátot, és akkor tényleg sok sikert, sok ügyes gyereket a csapatba.
1: Nagyon szépen köszönjük!
2: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
0: Ennyi volt Körmendi Panoráma című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on. A műsorszerkesztője Pogács Mónika.
2: Ez volt a Körmendi Panoráma. Várja önöket egy hét múlva is a régió magazinja.
3: Kicsi lány, lány, lány, mutatom, hogy mi az élet.
4: Mutatom.
3: Nekem nincs más, más,

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kedden napos, túlnyomóan száraz idő lesz. A kormány benyújtotta a gyermekvédelmi javaslatcsomagot az országgyűlésnek. Tüntetések bénítják meg Szíriát. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtotta a kormány a gyermekvédelmi javaslatcsomagot az országgyűlésnek. Magyar Péter közölte, a tervezett törvénymódosítások célja, hogy az eddigieknél sokkal erősebben és szigorúbban védjék a kiskorúakat a szexuális bűncselekményektől és visszaélésektől. Többek között a közterületeken tilos lesz majd olyan plakátokat kitenni, amely indokolatlan félelmet vagy pszichés megterhelést okoz. Szigorítják a kórházban maradt gyermekekkel kapcsolatos eljárást és előkészítik az ágazat bérrendezését is. A Fidesz frakció vezetője Bóka János szerint a kormányfő eszközként használta a gyermekeket a választási kampányban, és most is azt teszi. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője egyetértett a gyermekvédelmi törvény szigorításával, de ő is azt hangsúlyozta, hogy nem szabadna politikai kampánycélokra használni a kiskorúakat. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője azt mondta, az elhangzott bejelentéseket kivétel nélkül tudják támogatni, de az azonos nemű párok gyermekvállalását nem. A hétvégén 1000 embernek biztosít ingyenes szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vöröskereszt. Péntektől vasárnapig 10 településen lehet részt venni, a többi között vérnyomás, vércukorszint és koleszterin szint mérésen, valamint véroxigén szint ellenőrzésen. Időpontot foglalni az egészségközösség.onlinefoglalás.hu oldalon lehet. Tüntetések bénítják meg Szíriát, országszerte tiltakoznak a magas üzemanyagárak ellen, miután a hétvégén 40%-kal emelkedett a dízel ára. Jelenleg átszámítva 418 forintot kell érte fizetni literenként, miközben a lakosság 90%-a a szegénységi küszöb alatt él. A tüntetők gumiabroncsokat égettek, lezárták a Damaszkusz-Aleppo közötti autópályát és akadályozták a nyersolajszállítmányok eljutását a finomítókba. Ukrajna és Oroszország beleegyezett abba, hogy nem támadják egymás energetikai létesítményeit, jelentette be az amerikai elnök. Ez azért fontos, mert Donald Trump szerint az ukrajnai háború és nem az iráni konfliktus miatt emelkedik világszerte a dízelolaj ára. Közben folytatódtak a kölcsönös légicsapások. Harkiv megyében 3-an, Dnipropetrovsk régióban 2-en sebesültek meg, amikor lakóházakat ért találat. Az oroszok mozdonyokat és vasúti szerelvényeket is támadtak, hogy az ukrán fegyveres erők ellátását akadályozzák. Közben az orosz légvédelem csak nem 400 ukrán drónt lőtt le 11 régió és a Fekete-tenger felett.
0: Időjárás jelentés.
1: Országszerte borult az ég, éjszaka 10 és 15 fok várható, kedden napos, túlnyomóan száraz idő lesz, napközben 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Rapper. 99.8. 99.8. Rád hangolva.
1: Én vagyok az, aki szeret. Ki is voltam te nélküled. Elhoznám a fát az eget, ha láthatnám szép szemedet. Szegény voltam, voltam nemes, hazug voltam, s becsületes.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kedden napos, túlnyomóan száraz idő lesz. Szigorítani fogják a gyermekvédelmi törvényeket. Egységes felsőoktatási bértáblát szorgalmaz a felsőoktatási dolgozók szakszervezete. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtotta a kormány a gyermekvédelmi javaslatcsomagot az országgyűlésnek. Magyar Péter közölte, a tervezett törvénymódosítások célja, hogy az eddigieknél sokkal erősebben és szigorúbban védjék a kiskorúakat a szexuális bűncselekményektől és visszaélésektől. Többek között a közterületeken tilos lesz majd olyan plakátokat kitenni, amely indokolatlan félelmet vagy pszichés megterhelést okoz. Szigorítják a kórházban maradt gyermekekkel kapcsolatos eljárást és előkészítik az ágazat bérrendezését is. A Fidesz frakció vezetője Bóka János szerint a kormányfő eszközként használta a gyermekeket a választási kampányban, és most is azt teszi. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője egyetértett a gyermekvédelmi törvény szigorításával, de ő is azt hangsúlyozta, hogy nem szabadna politikai kampánycélokra használni a kiskorúakat. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője azt mondta, az elhangzott bejelentéseket kivétel nélkül tudják támogatni, de az azonos nemű párok gyermekvállalását nem. Egységes felsőoktatási bértáblát szorgalmaz a felsőoktatási dolgozók szakszervezete. Felhívták a figyelmet arra, hogy az állami és az alapítványi fenntartású egyetemeken eltérőek a keresetek. Utóbbiakban ugyanezért a munkáért 20-40%-kal több fizetést adnak. Különösen a nem vezető, az oktatást, kutatást támogató és a tanári munkakörben dolgozók körében tapasztalható lemaradás. Az FDS szerint a költségvetési törvény módosítás elő lehetne teremteni a szükséges forrásokat. Ukrajna és Oroszország beleegyezett abba, hogy nem támadják egymás energetikai létesítményeit, jelentette be az amerikai elnök. Ez azért fontos, mert Donald Trump szerint az ukrajnai háború és nem az iráni konfliktus miatt emelkedik világszerte a dízelolaj ára. Közben folytatódtak a kölcsönös légicsapások. Harkiv megyében 3-an, Dnipropetrovsk régióban 2-en sebesültek meg, amikor lakóházakat ért találat. Az oroszok mozdonyokat és vasúti szerelvényeket is támadtak, hogy az ukrán fegyveres erők ellátását akadályozzák. Közben az orosz légvédelem csak nem 400 ukrán drónt lőtt le 11 régió és a Fekete-tenger felett.
0: Időjárás jelentés.
1: Észak felől fokozatosan csökken a felhőzet, de a déli és a középső tájakon pára és kötfoltok képződhetnek. Ezek feloszlása után kedden már mindenütt napos száraz idő várható, a szél mérséklődik. A hajnali 10-15 fokról napközben 22-26 fok közé melegszik a levegő. Hasonlóan kellemes kora őszi idő lesz a következő napokban is, majd pénteken egy újabb enyhe hideg front hozhat esőt.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel,

0: Hazai Turmix.
1: Hogy Tónusz kérdezik, hogy vagy, ettől sose legyen rosszabb, azért várom már a jobbat, na de hát majd a holnap. Folyton azt kérdezik, hogy vagy, hogy vagy, ettől sose legyen rosszabb, rosszabb, azért várom már a jobbat, jobbat, na de hát majd a holnap.

0: Igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Mondd meg, ki vagy, és hány darab, reggeltől estig ragyog jön a nap, a csend beszél, hallgass velem, szoríts magadhoz.

Dolatok, monoton alakok, kívül emberiek, te belül robotok, inasok, csaposok, lakályok, cselédekhez, te is én is rabszolga vagyok. Kiköt a csónak, ha vége a tónak, és az ajtó végleg bezár. Új bazárban névtelen, pihen majd megveled a fára, fémpolom, vándormadár. Mi más is lehetne, ha biztosra menne, helyette csak talánokat talál. Készen a szerepre, kettő lett az egybe, egyszerre kisdiák és tanár. Parányi kirakati vagány lett, elmosatlan fantáziám. Sokalom, hogy sok emberből sokaknak kevés öröm az általány. Szomorú boldogság simogat, félelem riogat, bánom a tegnapokat. Kutyából szalonnal létem épp, de ha csendben marad, akkor is ugat. Könnyeim takarom, nekem a nyugalom, neked a hatalom érdekes. Maszkomat ledobom ruhátlan utakon, elköszönök magamtól, éj

akadok, akkor is vannak rossz akarók, zöldek meg sárgák. Nem változom a világ fele, de persze sok más, ebből más lát. Ha hibázok, falhoz állít a gyerek had, kicsúfol és kiröhög, pedig veletek játszadik, hisz ez vagyok én is kölyök. És mivé válik személytelen személyem, hogyha a városba megy? Körülöttem hallott vélt történetekből, ők határoznak meg. Van, hogy megszeretgetnek, majd eldobnak, mert miért vagyok másé, hogy igazi maradja.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Horváth tulajdonossal folytatja az ADA, piaci élményekkel készül Szombathely. Kulturális programokat kínálnak a körmendieknek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Új tulajdonoshoz került az ADA. A csődbe jutott osztrák vállalatot egy horvát bútoripari vállalkozó vette át, aki önálló cégként saját márkanévvel működteti tovább az ADA-t. A központ továbbra is az ausztriai Angerben marad, a körmendi és az alegerszegi gyártás pedig változatlanul folytatódik. A tulajdonos szerint a beruházással az ADA több évtizedes hagyományát és szakmai tudását szeretnénk megőrizni, közben pedig annak lehetőségét is vizsgálják, hogy újraindítsák a termelést az idén bezárt osztrák üzemben. Kóstoló kiállítás megnyitó halvására és piacfelfedező séta is szerepel a szombathelyi vásárcsarnok hétvégi nagyszabású programjai között. A vasi létesítmény is csatlakozik szeptember 18-tól a nyitott piacok napjához, amely országos összefogásban valósul meg. Szombathelyen a gyerekeket és a családokat szeretnénk megszólítani, tudtuk meg Polákovics Mariettától, a vásárcsarnok igazgatójától.
2: Igyekeztünk úgy összeállítani a programjainkat, hogy a négy napon négyféle piaci élménnyel találkozhassanak a vásárlók. Ugye csütörtökön van mindig a termelői piacunk kóstolópontokkal. Szervezünk ismét egy termelői piactúrát a pult mögött címmel, illetve erre a napra időzítettük a kettős látás fotókiállítás megnyitóit. Pénteken helyezzük a hangsúlyt az óvodás kisiskolás gyermekekre, nekik szervezünk edukációs programokat, szombaton pedig a családokat szólítjuk meg.
1: A nyitott piacok napjához az idén először körmend is csatlakozik, városunkban szombaton délelőtt várják ingyenes kóstolókkal és kézműves vásárral az érdeklődőket. Kulturális és közösségi programokkal várják a körmendieket pénteken a 208-as lakások környékén, közölték a szervezők. A program a sportpályán térzenével kezdődik, a dombtetőn virágültetést szerveznek. A kezdeményezés célja, hogy a lakók közösen szépítsék környezetüket. A játszótéren gyerekprogramok, kézműves foglalkozás, arcfestés és csillámtetoválás várja a legkisebbeket. Szeptember végén bezár a kőszegi Hotel Benedikt. A Hungest Hotels a kőszeget érintő piaci változásokkal, valamint üzleti és stratégiai szempontokkal indokolta a döntést. A 2020-ban megnyitott szálloda vendégeinek visszafizetik a befizetett előlegeket, illetve kedvezményes lehetőséget kínálnak számukra a büki létesítményükben. A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó kőszegi hotel dolgozóinak ugyancsak bükön ajánlanának munkát, tudta meg a 444. A Hotel Benedikt épületének további sorsáról annak tulajdonosa, a pannonhalmi főapátság dönt majd. A Rázsó Imre szakközépiskola is csatlakozott a Mohács 500 emlékóra országos programhoz, amelyben 1250 oktatási intézmény, mintegy 62 000 diákja emlékezett meg az 1526-os mohácsi csata 500. évfordulójáról. Az emlékórát az Autentika műhely szervezte, és a tanév első történelem óráján tartották meg a résztvevő iskolákban. A Rázsóban a diákok egy animációs film segítségével ismerkedtek meg a mohácsi csata előzményeivel, az ütközés eseményeivel és a történelmi következményekkel. A tanulók ezután játékos, ismeretterjesztő feladatokat oldottak meg. 8 csapat részvételével rendezik meg szeptember 18 és 20 között az 5. Körmend Kupa meghívásos egyesített kosárlabda tornát, közölte a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség. A tornán ép és értelmi fogyatékossággal élő kosárlabdázók közös csapatokban versenyeznek. A mérkőzéseknek a dr. Kristóf László sportcsarnok ad otthont. A szombati programban divizionálás és csoportmérkőzések, vasárnap csoportmérkőzések, rájátszás és helyosztók, valamint eredményhirdetés szerepel. Szívmegállás esetén a legrosszabb döntés a tétlenség. A hirtelen szívhalál elleni küzdelem kulcsa a laikus újraélesztés és a működőképes defibrillátor hálózat. Ilyen esetben minden perc számít. A legrosszabb döntés a tétlenség, közölte a Magyar Kardiológusok Társasága a Szívünk Napja rendezvény kapcsán. A szervezet azt írta, a kórházon kívül hirtelen szívmegállás túlélési esélyei Magyarországon jelentősen növelhetők lennének a lakossági első segélynyújtás fejlesztésével, az automata külső defibrillátorok stratégiai kihelyezésével és a pontos regisztrációval. Újabb 3 főispánt nevezett ki a miniszterelnök. Három főispánt nevezett ki a miniszterelnök, derül ki a Magyar Közlöny hétfői számából. Magyar Péter kinevezte Kámán Jánost a Győr-Moson-Sopron vármegyei kormányhivatal, Mészáros Gábort a Baranya vármegyei kormányhivatal, és Török Tamás Istvánt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal vezető főispánná szeptember 15-i hatállyal. Júniusban a vidék és településfejlesztési miniszter javaslatára hét főispáni kinevezésről döntött a miniszterelnök. Az országgyűlés szeptember 8-án döntött arról, hogy október 1-től a vármegyék ismét megyék lesznek, visszaállítva közigazgatási és földrajzi jellegű nevüket, a főispánok pedig ismét kormány megbízottként látják el feladatukat. Olaszország nagy részén most kezdődő tanévben újra már az általános iskolák első osztályában tanítják a folyóírást, a felsőbb tagozatokban pedig a latin nyelvet. Foglalta össze a római kormány idén induló oktatási reformját a La Repubblica napilap hétfőn. Az általános iskolákban megerősítik a nyelvtan oktatását is, valamint a minisztérium ajánlott olvasmányként jelölte meg a Bibliát a nyugati kultúra elsajátítására. A reform szerint a gimnáziumokban a mesterséges intelligencia eszközként használható a matematika órákon.
0: Sporthírek.
1: Magyarország a férfiak között az első, nőknél a második helyen áll az Európai Szövetség legfrissebb vízilabda rangsorában. A European Aquatics közleménye szerint a sorrend a felnőtt, illetve az utánpótlás válogatottak elmúlt három évi teljesítménye alapján állt össze.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma napközben napos időre van kilátás gomoly felhőkkel, legfeljebb csak néhol alakulhat ki jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge mérsékelt marad, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is.

0: 99.8. Görmende fel.
1: Fél három, kopog a hajna, a fejembe már üvöltő zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti. A

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Reggelivel csábít a nyitott piacok napja. Stand-up esttel várják a közönséget Görmenden. 19. alkalommal lesz Káposzta Fesztivál Felsőberkiben. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Reggelivel csábít a nyitott piacok napja. Országszerte több mint 25 vásárcsarnok csatlakozik idén a nyitott piacok napjához. A negyedik alkalommal meghirdetett kezdeményezés középpontjában ezúttal a piaci reggeli áll, de számos helyszínen az árusok portékáit is meg lehet majd kóstolni vásárlás előtt, mondta Mihalik Zoltán, a Vásárcsarnok Együttműködési Fórumának egyik alapítója.
2: Mi azt kérjük minden egyes résztvevőtől, hogy ez legyen egy olyan nap, amikor nem csak az árut mutatjuk meg, hanem arra lehetőség van, hogy minél több mindent megkóstoljanak. Ez igaz lesz a sajtos pultokra, a sajtos üzletekre, gyümölcsárusokra, és természetesen a húsos pultoknál is, ahol már készszermék van, sonkák, szalámék, nagyszámban. Sikeres a kezdeményezésünk. Van ennek közös kommunikációs hatása, évről évre egyre több résztvevő van, tényleg nincs olyan megye, ahonnan ne csatlakozott van a hozzánk városi piac.
1: A nyitott piacok napját szeptember 18-tól rendezik meg, szombathelyen egész hétvégén zajlanak majd a programok. Az idén először a Görmendi piac is csatlakozik a kezdeményezéshez. Szombaton délelőtt ingyenes kóstolókkal és kézműves vásárral várják az érdeklődőket. Stand-up esttel várják a közönséget csütörtökön Görmenden. Három ismert humorista fellépésével rendeznek stand-up estet szeptember 17-én Görmenden, közölte a Görmendi Kulturális Központ. A Batthyány Örökség Központ színház termében Orosz Gyuri, Lórán Barnabás és Kertész Ricsi szórakoztatja a közönséget. Végsüti és közös reggeli várja a munkába tekerőket szerdán szombathelyen. Ismét megrendezik az őszi bringás reggelit, amelyhez országszerte csaknem 160 helyszín is csatlakozik.
3: A kezdeményezés már 2007 óta tart. Magyarországon egy nemzetközi mintára kezdtük el itthon is. Az évek során egyre csak bővült a résztvevő helyszínek száma, és ma már ott tartunk, hogy idén ősszel országszerte 158 helyszínen várjuk a kerékpárral munkába igyekvőket és a munkából hazafelé tekerőket. A szervezők között vannak munkahelyek, iskolák, civil szervezetek vagy éppen önkormányzatok. Szeretnénk megmutatni, hogy kerékpárral közlekedni a hétköznapokban is könnyű, praktikus és jó dolog, amellett, hogy egy kicsit mozgunk reggelente, míg a környezetünknek is jót teszünk ezzel.
1: A Vasi megye székhelyen is várják majd a biciklivel munkába, iskolába indulókat, mondta a Kádár Melinda, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa. A vasi találkozópont a Gyöngyösparti sétány lesz, a programot a Magyar Kerékpáros Klub szombathelyi szervezete rendezi. A kezdeményezéssel a rendszeres kerékpározók mellett azokat is nyerekbe csábítanák, akik eddig inkább más módon jártak munkába. 19. alkalommal rendezik meg szombaton a Felsőberki Káposzta Fesztivált és Családi Napot a falu kultúrházának udvarán. A program káposztás ételek főzőversenyével kezdődik, és lábtenisz bajnokság várja a résztvevőket. A gyerekeket egész nap ingyenes ugrálóvár, arcfestét és csillamtetoválás szórakoztatja. Délután kamionos élmény utazáson vehetnek részt az érdeklődők. A rendezvényen Tóth Tünde ad koncertet, majd lovagolni is lehet a Batthyány Lovas Bandérium jóvoltából, de operett előadás is szerepel a programban, a napot zenés mulatság zárja. Hétfőtől indult a Gyermekek és Diákok Hangja projektnap. Szeptember 14-től október 22-ig az ország óvodái, iskolái és szakképző intézményei is megtarthatják a Gyerekek és Diákok Hangja projektnapot, ahol a gyerekek és fiatalok elmondhatják, milyen óvodában vagy iskolában érzik jól magukat, hogyan szeretnének tanulni, mozogni, pihenni és közösségben lenni. Lanert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán azt írta, szeretnék, hogy a projektnapon a gyerekeké és a fiataloké legyen a szó. Reményét fejezte ki, hogy minél több intézmény csatlakozik. Általában kedvezően alakul a levegő minőség a következő napokban, írja a légszennyezettséggel foglalkozó oldalán a Hungaromet ZRT. A magyarországi levegő minőség javításával foglalkozó Hungary környezetvédelmi projekt a Facebook oldalán azt írta, gyakran tényleg tisztább a levegő eső után, de nem minden esetben és nem minden szennyező anyagnál. Mint írják, a csapadék a levegőben levegő részecskék egy részét kimossa, ugyanis a vízcseppek magukkal ragadják és a felszínre juttatják a levegőben található részecskéket. Minden idők leghosszabb hurrikánmentes szezonját jegyezték fel az Atlanti-óceánon amerikai meteorológusok. Szeptember 12-én megdőlt a korábbi rekord, mert a modern meteorológiai feljegyzések szerint még soha nem fordult elő, hogy az Atlanti-óceán térségében a hurrikán szezon közepéig még egyetlen olyan vihar sem alakuljon ki, ami hurrikán erejűnek minősíthető, azaz óránként legalább 119 km-es sebességű széllel jár.
0: Sporthírek.
1: Aranyérmes lett a magyar aerodance csoporta az aerobik világbajnokság zárónapján. A csapat címvédőként érkezett a VB-re, a selejtezőkből a második helyen került a fináléba, ahol magabiztosan és rendkívül egységesen mutatta be sok tematikájú gyakorlatát. A magyar aerobik csoport a hetedik lett, kvótát szerzett az európai játékokra, az Aerostep csoport pedig a negyedik helyen zárt.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma napközben napos időre van kilátás gomoly felhőkkel, legfeljebb csak néhol alakulhat ki jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge mérsékelt marad, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.
4: Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchacho. Y si el pueblo pide, chipapenme. Y si el pueblo pide, let go, let go.

99.8 Körment rádiója. Rádhangolva.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Új konyhát szeretne? Akkor most érdemes benéznie. Trend Konyha Stúdió, Körmend. Bemutató termikonyhák és étkezők most 30% kedvezménnyel. Modern, stílusos, akár azonnal hazavihető. Körmend. Szabadság tér 8. Az ön konyhája, az ön stílusa. Trend.
0: Remek programokkal, kitűnő hangulattal és csodás környezetben vár kicsiket és nagyokat az Őrség őszi fesztiválja. Kulturális és gasztro rendezvénye Őri Szentpéter, Magyarszombatfa, Nagyrákos és Szalafő településeken. Az esemény fókuszában az olajtök áll. Tök magolaütés, tök dekorációk sétánya, tökös ételek és tökös programok, koncertek, kézműves kirakodó vásár, Őrségi termelői piac. 22. Őrségi tök fesztivál, szeptember 18-tól 20-ig. Tökéletes választás az egész családnak.
2: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend

0: Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
1: Reklámot hallottak.
2: És most
1: a Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Horváth tulajdonossal folytatja az ADA piaci élményekkel készül Szombathely. Kulturális programokat kínálnak a körmendieknek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Új tulajdonoshoz került az ADA. A csődbe jutott osztrák vállalatot egy horvát bútoripari vállalkozó vette át, aki önálló cégként saját márkanévvel működteti tovább az ADA-t. A központ továbbra is az ausztriai Angerben marad, a körmendi és az alegerszegi gyártás pedig változatlanul folytatódik. A tulajdonos szerint a beruházással az ADA több évtizedes hagyományát és szakmai tudását szeretnénk megőrizni, közben pedig annak lehetőségét is vizsgálják, hogy újraindítsák a termelést az idén bezárt osztrák üzemben. Kóstoló kiállítás megnyitó halvására és piacfelfedező séta is szerepel a szombathelyi vásárcsarnok hétvégi nagyszabású programjai között. A vasi létesítmény is csatlakozik szeptember 18-tól a nyitott piacok napjához, amely országos összefogásban valósul meg. Szombathelyen a gyerekeket és a családokat szeretnénk megszólítani, tudtuk meg Polákovics Mariettától, a vásárcsarnok igazgatójától.
2: Igyekeztünk úgy összeállítani a programjainkat, hogy a négy napon négyféle piaci élménnyel találkozhassanak a vásárlók. Ugye csütörtökön van mindig a termelői piacunk kóstolópontokkal. Szervezünk ismét egy termelői piactúrát a pult mögött címmel, illetve erre a napra időzítettük a kettős látásfotó kiállítás megnyitóit. Pénteken helyezzük a hangsúlyt az óvodás kisiskolás gyermekekre, nekik szervezünk edukációs programokat, szombaton pedig a családokat szólítjuk meg.
1: A nyitott piacok napjához az idén először körmend is csatlakozik, városunkban szombaton délelőtt várják ingyenes kóstolókkal és kézműves vásárral az érdeklődőket. Kulturális és közösségi programokkal várják a körmendieket pénteken a 208-as lakások környékén, közölték a szervezők. A program a sportpályán térzenével kezdődik, a dombtetőn virágültetést szerveznek. A kezdeményezés célja, hogy a lakók közösen szépítsék környezetüket. A játszótéren gyerekprogramok, kézműves foglalkozás, arcfestés és csillámtetoválás várja a legkisebbeket. Szeptember végén bezár a kőszegi Hotel Benedikt. A Hungest Hotels a kőszeget érintő piaci változásokkal, valamint üzleti és stratégiai szempontokkal indokolta a döntést. A 2020-ban megnyitott szálloda vendégeinek visszafizetik a befizetett előlegeket, illetve kedvezményes lehetőséget kínálnak számukra a büki létesítményükben. A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó kőszegi hotel dolgozóinak ugyancsak bükön ajánlanának munkát, tudta meg a 444. A Hotel Benedikt épületének további sorsáról annak tulajdonosa, a pannonhalmi főapátság dönt majd. A Rázsó Imre szakközépiskola is csatlakozott a Mohács 500 emlék óra országos programhoz, amelyben 1250 oktatási intézmény, mintegy 62 ezer diákja emlékezett meg az 1526-os mohácsi csata 500. évfordulójáról. Az emlékórát az Autentika műhely szervezte, és a tanév első történelem óráján tartották meg a résztvevő iskolákban. A Rázsóban a diákok egy animációs film segítségével ismerkedtek meg a mohácsi csata előzményeivel, az ütközés eseményeivel és a történelmi következményekkel. A tanulók ezután játékos, ismeretterjesztő feladatokat oldottak meg. 8 csapat részvételével rendezik meg szeptember 18 és 20 között az 5. Körmend Kupa meghívásos egyesített kosárlabda tornát, közölte a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség. A tornán ép és értelmi fogyatékossággal élő kosárlabdázók közös csapatokban versenyeznek. A mérkőzéseknek a dr. Kristóf László sportcsarnok ad otthont. A szombati programban divizionálás és csoportmérkőzések, vasárnap csoportmérkőzések, rájátszás és helyosztók, valamint eredményhirdetés szerepel. Szívmegállás esetén a legrosszabb döntés a tétlenség. A hirtelen szívhalál elleni küzdelem kulcsa a laikus újraélesztés és a működőképes defibrillátor hálózat. Ilyen esetben minden perc számít. A legrosszabb döntés a tétlenség, közölte a Magyar Kardiológusok Társasága a Szívünk Napja rendezvény kapcsán. A szervezet azt írta, a kórházon kívül hirtelen szívmegállás túlélési esélyei Magyarországon jelentősen növelhetők lennének a lakossági első segélynyújtás fejlesztésével, az automata külső defibrillátorok stratégiai kihelyezésével és a pontos regisztrációval. Újabb 3 fő ispánt nevezett ki a miniszterelnök. Három főispánt nevezett ki a miniszterelnök, derül ki a Magyar Közlöny hétfői számából. Magyar Péter kinevezte Kálmán Jánost a Győr-Moson-Sopron vármegyei kormányhivatal, Mészáros Gábort a Baranya vármegyei kormányhivatal, és Török Tamás Istvánt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal vezető főispánnál szeptember 15-i hatállyal. Júniusban a vidék és településfejlesztési miniszter javaslatára hét főispáni kinevezésről döntött a miniszterelnök. Az országgyűlés szeptember 8-án döntött arról, hogy október 1-től a vármegyék ismét megyék lesznek, visszaállítva közigazgatási és földrajzi jellegű nevüket, a főispánok pedig ismét kormány megbízottként látják el feladatukat. Olaszország nagy részén most kezdődő tanévben újra már az általános iskolák első osztályában tanítják a folyóírást, a felsőbb tagozatokban pedig a latin nyelvet. Foglalta össze a római kormány idén induló oktatási reformját a La Repubblica napilap hétfőn. Az általános iskolákban megerősítik a nyelvtan oktatását is, valamint a minisztérium ajánlott olvasmányként jelölte meg a Bibliát a nyugati kultúra elsajátítására. A reform szerint a gimnáziumokban a mesterséges intelligencia eszközként használható a matematika órákon.
0: Sporthírek.
1: Magyarország a férfiak között az első, nőknél a második helyen áll az Európai Szövetség legfrissebb vízilabda rangsorában. A European Aquatics közleménye szerint a sorrend a felnőtt, illetve az utánpótlás válogatottak elmúlt három évi teljesítménye alapján állt össze.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma napközben napos időre van kilátás gomoly felhőkkel, legfeljebb csak néhol alakulhat ki jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge mérsékelt marad, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Jött egy üzenet, meghallgatom.
2: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
3: Pölöskei, a családi szörp.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak,

0: Érslék mind egy helyről. Allergén anyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25 per B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
1: Dexablock. Fájdalom csillapító. Dexketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára. Dexablock. Fájdalom csillapító. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
2: Remek programokkal, kitűnő hangulattal és csodás környezetben vár kicsiket és nagyokat az Őrség őszi fesztiválja. Kulturális és gasztrorendezvénye Őri Szentpéter, Magyarszombatfa, Nagyrákos és Szalafő településeken. Az esemény fókuszában az olajtök áll. Tök magolaütés, tök dekorációk sétánya, tökös ételek és tökös programok, koncertek, kézműves kirakodó vásár, Őrségi termelői piac. 22. Őrségi tök fesztivál, szeptember 18-tól 20-ig. Tökéletes választás az egész családnak.
1: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
3: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Reggelivel csábít a nyitott piacok napja. Stand-up-esttel várják a közönséget Körmenden. 19. alkalommal lesz Káposzta Fesztivál Felsőberkiben. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Reggelivel csábít a nyitott piacok napja. Országszerte több mint 25 vásárcsarnok csatlakozik idén a nyitott piacok napjához. A negyedik alkalommal meghirdetett kezdeményezés középpontjában ezúttal a piaci reggeli áll, de számos helyszínen az árusok portékáit is meg lehet majd kóstolni vásárlás előtt, mondta Mihalik Zoltán, a vásárcsarnok együttműködési fórumának egyik alapítója.
2: Mi azt kérjük minden egyes résztvevőtől, hogy ez legyen egy olyan nap, amikor nem csak az árut mutatjuk meg, hanem arra lehetőség van, hogy minél több mindent megkóstoljanak. Ez igaz lesz a sajtos pultokra, a sajtos üzletekre, gyümölcsárusokra, és természetesen a húsos pultoknál is, ahol már kész termék van, sonkák, szalámik, nagyszámban. Sikeres a kezdeményezésünk. Van ennek közös kommunikációs hatása, évről évre egyre több résztvevő van, tényleg nincs olyan megye, ahonnan ne csatlakozott volna hozzánk városi piac.
1: A nyitott piacok napját szeptember 18-tól rendezik meg, szombathelyen egész hétvégén zajlanak majd a programok. Az idén először a körmendi piac is csatlakozik a kezdeményezéshez. Szombaton délelőtt ingyenes kóstolókkal és kézműves vásárral várják az érdeklődőket. Stand-up-esttel várják a közönséget csütörtökön Körmenden. Három ismert humorista fellépésével rendeznek stand-up-estet szeptember 17-én Körmenden, közölte a Körmendi Kulturális Központ. A Batthyány Örökség Központ színház termében Orosz Gyuri, Lórán Barnabás és Kertész Ricsi szórakoztatja a közönséget. Végsüti és közös reggeli várja a munkába tekerőket szerdán szombathelyen. Ismét megrendezik az őszi bringás reggelit, amelyhez országszerte csaknem 160 helyszín is csatlakozik.
3: A kezdeményezés már 2007 óta tart. Magyarországon egy nemzetközi mintára kezdtük el itthon is. Az évek során egyre csak bővült a résztvevő helyszínek száma, és ma már ott tartunk, hogy idén ősszel országszerte 158 helyszínen várjuk a kerékpárral munkába igyekvőket és a munkából hazafelé tekerőket. A szervezők között vannak munkahelyek, iskolák, civil szervezetek vagy éppen önkormányzatok. Szeretnénk megmutatni, hogy kerékpárral közlekedni a hétköznapokban is könnyű, praktikus és jó dolog, amellett, hogy egy kicsit mozgunk reggelente, még a környezetünknek is jót teszünk ezzel.
1: A Vasi megye székhelyen is várják majd a biciklivel munkába, iskolába indulókat, mondta a Kádár Melinda, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa. A Vasi találkozó pont a Gyöngyösparti sétány lesz, a programot a Magyar Kerékpáros Klub szombathelyi szervezete rendezi. A kezdeményezéssel a rendszeres kerékpározók mellett azokat is nyerekbe csábítanák, akik eddig inkább más módon jártak munkába. 19. alkalommal rendezik meg szombaton a Felsőberki Káposzta Fesztivált és Családi Napot a falu kultúrházának udvarán. A program káposztás ételek főzőversenyével kezdődik, és lábtenisz bajnokság várja a résztvevőket. A gyerekeket egész nap ingyenes ugrálóvár, arcfestés és csillamtetoválás szórakoztatja. Délután kamionos élmény utazáson vehetnek részt az érdeklődők. A rendezvényen Tóth Tünde ad koncertet, majd lovagolni is lehet a Batthyány Lovas Bandérium jóvoltából, de operett előadás is szerepel a programban, a napot zenés mulatság zárja. Hétfőtől indult a Gyermekek és Diákok Hangja projektnap. Szeptember 14-től október 22-ig az ország óvodái, iskolái és szakképző intézményei is megtarthatják a Gyerekek és Diákok Hangja projektnapot, ahol a gyerekek és fiatalok elmondhatják, milyen óvodában vagy iskolában érzik jól magukat, hogyan szeretnének tanulni, mozogni, pihenni és közösségben lenni. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán azt írta, szeretnék, hogy a projektnapon a gyerekeké és a fiataloké legyen a szó. Reményét fejezte ki, hogy minél több intézmény csatlakozik. Általában kedvezően alakul a levegő minőség a következő napokban, írja a légszennyezettséggel foglalkozó oldalán a Hungaromet ZRT. A magyarországi levegő minőség javításával foglalkozó Hungary környezetvédelmi projekt a Facebook oldalán azt írta, gyakran tényleg tisztább a levegő eső után, de nem minden esetben és nem minden szennyező anyagnál. Mint írják, a csapadék a levegőben levegő részecskék egy részét kimossa, ugyanis a vízcseppek magukkal ragadják és a felszínre juttatják a levegőben található részecskéket. Minden idők leghosszabb hurrikánmentes szezonját jegyezték fel az Atlanti-óceánon amerikai meteorológusok. Szeptember 12-én megdőlt a korábbi rekord, mert a modern meteorológiai feljegyzések szerint még soha nem fordult elő, hogy az Atlanti-óceán térségében a hurrikán szezon közepéig még egyetlen olyan vihar sem alakuljon ki, ami hurrikán erejűnek minősíthető, azaz óránként legalább 119 km-es sebességű széllel jár.
0: Sporthírek.
1: Aranyérmes lett a magyar aerodance csoport az aerobik világbajnokság zárónapján. A csapat címvédőként érkezett a VB-re, a selejtezőkből a második helyen került a fináléba, ahol magabiztosan és rendkívül egységesen mutatta be sok tematikájú gyakorlatát. A magyar aerobik csoport a hetedik lett, kvótát szerzett az európai játékokra, az aerostep csoport pedig a negyedik helyen zárt.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma napközben napos időre van kilátás gomoly felhőkkel, legfeljebb csak néhol alakulhat ki jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge mérsékelt marad, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. 0,33-as dobozos Dreher Gold csak 199 forint. Bounty Jumbo XXL méretű 1 tekercs papír kéztörlő 549 forint. Válasz fantasztikus ízeinkből. Fanta, Kinley, Sprite vagy Fuse Tea vásárlásakor ajándékot kaphatsz. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Indulj el a Tájházak útján! Szeptember 26-án és 27-én a Houses to Go projekt magyarországi és szlovéniai tájházai közös program hétvégéje vár, ahol gasztronómiai élmények, kézműves és hagyományőrző programok, különleges helyi értékek várnak a határ mindkét oldalán. Vágj neki az útnak, fedezd fel több tájházat, éld át a helyi történeteket, játssz és nyerj a tájház útlevéllel. Részletek housestogo.pannonhelyitermék.hu. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával valósul meg.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Remek programokkal, kitűnő hangulattal és csodás környezetben vár kicsiket és nagyokat az Őrség őszi fesztiválja. Kulturális és gasztro rendezvénye Őri Szentpéter, Magyar Szombatfa, Nagyrákos és Szalafő településeken. Az esemény fókuszában az olajtök áll. Tök magolaütés, tök dekorációk sétánya, tökös ételek és tökös programok, koncertek, kézműves kirakodó vásár, Őrségi termelői piac. 22. Őrségi Tök Fesztivál, szeptember 18-tól 20-ig. Tökéletes választás az egész családnak.
4: Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek? Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
5: Reklámot hallottak.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Horváth tulajdonossal folytatja az ADA piaci élményekkel készül Szombathely. Kulturális programokat kínálnak a körmendieknek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Új tulajdonoshoz került az ADA. A csődbe jutott osztrák vállalatot egy horvát bútoripari vállalkozó vette át, aki önálló cégként saját márkanévvel működteti tovább az ADA-t. A központ továbbra is az ausztriai Angerben marad, a körmendi és az alegerszegi gyártás pedig változatlanul folytatódik. A tulajdonos szerint a beruházással az ADA több évtizedes hagyományát és szakmai tudását szeretnénk megőrizni, közben pedig annak lehetőségét is vizsgálják, hogy újraindítsák a termelést az idén bezárt osztrák üzemben. Kóstoló kiállítás megnyitó halvására és piac felfedező séta is szerepel a szombathelyi vásárcsarnok hétvégi nagyszabású programjai között. A vasi létesítmény is csatlakozik szeptember 18-tól a nyitott piacok napjához, amely országos összefogásban valósul meg. Szombathelyen a gyerekeket és a családokat szeretnénk megszólítani, tudtuk meg Polákovics Mariettától, a vásárcsarnok igazgatójától.
2: Igyekeztünk úgy összeállítani a programjainkat, hogy a négy napon négyféle piaci élménnyel találkozhassanak a vásárlók. Ugye csütörtökön van mindig a termelői piacunk kóstolópontokkal. Szervezünk ismét egy termelői piactúrát a pult mögött címmel, illetve erre a napra időzítettük a kettős látás fotókiállítás megnyitóit. Pénteken helyezzük a hangsúlyt az óvodás kisiskolás gyermekekre, nekik szervezünk edukációs programokat, szombaton pedig a családokat szólítjuk meg.
1: A nyitott piacok napjához az idén először körmend is csatlakozik, városunkban szombaton délelőtt várják ingyenes kóstolókkal és kézműves vásárral az érdeklődőket. Kulturális és közösségi programokkal várják a körmendieket pénteken a 208-as lakások környékén, közölték a szervezők. A program a sportpályán térzenével kezdődik, a dombtetőn virágültetést szerveznek, a kezdeményezés célja, hogy a lakók közösen szépítsék környezetüket. A játszótéren gyerekprogramok, kézműves foglalkozás, arcfestés és csillámtetoválás várja a legkisebbeket. Szeptember végén bezár a kőszegi Hotel Benedikt. A Hungest Hotels a kőszeget érintő piaci változásokkal, valamint üzleti és stratégiai szempontokkal indokolta a döntést. A 2020-ban megnyitott szálloda vendégeinek visszafizetik a befizetett előlegeket, illetve kedvezményes lehetőséget kínálnak számukra a büki létesítményükben. A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó kőszegi hotel dolgozóinak ugyancsak bükön ajánlanának munkát, tudta meg a 444. A Hotel Benedikt épületének további sorsáról annak tulajdonosa, a pannonhalmi főapátság dönt majd. A Rázsa Imre szakközépiskola is csatlakozott a Mohács 500 emlékóra országos programhoz, amelyben 1250 oktatási intézmény, mintegy 62 ezer diákja emlékezett meg az 1526-os mohácsi csata 500. évfordulójáról. Az emlékórát az Autentika műhely szervezte, és a tanév első történelem óráján tartották meg a résztvevő iskolákban. A Rázsóban a diákok egy animációs film segítségével ismerkedtek meg a mohácsi csata előzményeivel, az ütközés eseményeivel és a történelmi következményekkel. A tanulók ezután játékos, ismeretterjesztő feladatokat oldottak meg. 8 csapat részvételével rendezik meg szeptember 18 és 20 között az 5. Körmend Kupa meghívásos egyesített kosárlabda tornát, közölte a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség. A tornán ép és értelmi fogyatékossággal élő kosárlabdázók közös csapatokban versenyeznek. A mérkőzéseknek a dr. Kristóf László sportcsarnok ad otthont. A szombati programban divizionálás és csoportmérkőzések, vasárnap csoportmérkőzések, rájátszás és helyosztók, valamint eredményhirdetés szerepel. Szívmegállás esetén a legrosszabb döntés a tétlenség. A hirtelen szívhalál elleni küzdelem kulcsa a laikus újraélesztés és a működőképes defibrillátor hálózat. Ilyen esetben minden perc számít. A legrosszabb döntés a tétlenség, közölte a Magyar Kardiológusok Társasága a Szívünk Napja rendezvény kapcsán. A szervezet azt írta, a kórházon kívül hirtelen szívmegállás túlélési esélyei Magyarországon jelentősen növelhetők lennének a lakossági első segélynyújtás fejlesztésével, az automata külső defibrillátorok stratégiai kihelyezésével és a pontos regisztrációval. Újabb 3 fő ispánt nevezett ki a miniszterelnök. Három főispánt nevezett ki a miniszterelnök, derül ki a Magyar Közlöny hétfői számából. Magyar Péter kinevezte Kámán Jánost a Győr-Moson-Sopron vármegyei kormányhivatal, Mészáros Gábort a Baranya vármegyei kormányhivatal, és Török Tamás Istvánt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal vezető főispánnál szeptember 15-i hatállyal. Júniusban a vidék és településfejlesztési miniszter javaslatára hét főispáni kinevezésről döntött a miniszterelnök. Az országgyűlés szeptember 8-án döntött arról, hogy október 1-től a vármegyék ismét megyék lesznek, visszaállítva közigazgatási és földrajzi jellegű nevüket, a főispánok pedig ismét kormány megbízottként látják el feladatukat. Olaszország nagy részén most kezdődő tanévben újra már az általános iskolák első osztályában tanítják a folyóírást, a felsőbb tagozatokban pedig a latin nyelvet. Foglalta össze a római kormány idén induló oktatási reformját a La Repubblica napilap hétfőn. Az általános iskolákban megerősítik a nyelvtan oktatását is, valamint a minisztérium ajánlott olvasmányként jelölte meg a Bibliát a nyugati kultúra elsajátítására. A reform szerint a gimnáziumokban a mesterséges intelligencia eszközként használható a matematika órákon.
0: Sporthírek.
1: Magyarország a férfiak között az első, nőknél a második helyen áll az Európai Szövetség legfrissebb vízilabda rangsorában. A European Aquatics közleménye szerint a sorrend a felnőtt, illetve az utánpótlás válogatottak elmúlt három évi teljesítménye alapján állt össze.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma napközben napos időre van kilátás gomoly felhőkkel, legfeljebb csak néhol alakulhat ki jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge mérsékelt marad, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25 per B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
2: Indulj el a Tájházak útján! Szeptember 26-án és 27-én a Houses to Go projekt magyarországi és szlovéniai tájházai közös program hétvégéje vár, ahol gasztronómiai élmények, kézműves és hagyományőrző programok, különleges helyi értékek várnak a határ mindkét oldalán. Vágj neki az útnak, fedezd fel több tájházat, éld át a helyi történeteket, játssz és nyerj a Tájház útlevéllel. Részletek housestogo.pannonhelyitermék.hu. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával valósul meg.
3: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun and Wellness Parkban pálmafák, kültéri

0: Medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg és élvezd a nyarat. Muse Fun and Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
1: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
2: Reklámot hallottak.
3: És most
2: a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Reggelivel csábít a nyitott piacok napja. Stand-up-esttel várják a közönséget Körmenden. 19. alkalommal lesz Káposzta Fesztivál Felsőberkiben. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Reggelivel csábít a nyitott piacok napja. Országszerte több mint 25 vásárcsarnok csatlakozik idén a nyitott piacok napjához. A negyedik alkalommal meghirdetett kezdeményezés középpontjában ezúttal a piaci reggeli áll, de számos helyszínen az árusok portékáit is meg lehet majd kóstolni vásárlás előtt, mondta Mihalik Zoltán, a vásárcsarnok együttműködési fórumának egyik alapítója.
2: Mi azt kérjük minden egyes résztvevőtől, hogy ez legyen egy olyan nap, amikor nem csak az árut mutatjuk meg, hanem arra lehetőség van, hogy minél több mindent megkóstoljanak. Ez igaz lesz a sajtos pultokra, a sajtos üzletekre, gyümölcsárusokra, és természetesen a húsos pultoknál is, ahol már készszermék van, sonkák, szalámék, nagyszámban. Sikeres a kezdeményezésünk. Van ennek közös kommunikációs hatása, évről évre egyre több résztvevő van, tényleg nincs olyan megye, ahonnan ne csatlakozott volna hozzánk városi piac.
1: A nyitott piacok napját szeptember 18-tól rendezik meg, Szombathelyen egész hétvégén zajlanak majd a programok. Az idén először a körmendi piac is csatlakozik a kezdeményezéshez. Szombaton délelőtt ingyenes kóstolókkal és kézműves vásárral várják az érdeklődőket. Stand-up-esttel várják a közönséget csütörtökön Körmenden. Három ismert humorista fellépésével rendeznek stand-up-estet szeptember 17-én Körmenden, közölte a Körmendi Kulturális Központ. A Batthyány Örökség Központ színház termében Orosz Gyuri, Lórán Barnabás és Kertész Ricsi szórakoztatja a közönséget. Végsüti és közös reggeli várja a munkába tekerőket Szerdán Szombathelyen. Ismét megrendezik az őszi bringás reggelit, amelyhez országszerte csaknem 160 helyszín is csatlakozik.
3: A kezdeményezés már 2007 óta tart, Magyarországon egy nemzetközi mintára kezdtük el itthon is. Az évek során egyre csak bővült a résztvevő helyszínek száma, és ma már ott tartunk, hogy idén ősszel országszerte 158 helyszínen várjuk a kerékpárral munkába igyekvőket és a munkából hazafelé tekerőket. A szervezők között vannak munkahelyek, iskolák, civil szervezetek vagy éppen önkormányzatok. Szeretnénk megmutatni, hogy kerékpárral közlekedni a hétköznapokban is könnyű, praktikus és jó dolog, amellett, hogy egy kicsit mozgunk reggelente, még a környezetünknek is jót teszünk ezzel.
1: A Vasi megye székhelyen is várják majd a biciklivel munkába, iskolába indulókat, mondta a Kádár Melinda, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa. A vasi találkozó pont a Gyöngyös parti sétány lesz, a programot a Magyar Kerékpáros Klub szombathelyi szervezete rendezi. A kezdeményezéssel a rendszeres kerékpározók mellett azokat is nyerekbe csábítanák, akik eddig inkább más módon jártak munkába. 19. alkalommal rendezik meg szombaton a Felsőberki Káposzta Fesztivált és Családi Napot a falu kultúrházának udvarán. A program káposztás ételek főzőversenyével kezdődik, és lábtenisz bajnokság várja a résztvevőket. A gyerekeket egész nap ingyenes ugrálóvár, arcfestét és csillamtetoválás szórakoztatja. Délután kamionos élmény utazáson vehetnek részt az érdeklődők. A rendezvényen Tóth Tünde ad koncertet, majd lovagolni is lehet a Batthyány Lovas Bandérium jóvoltából, de operett előadás is szerepel a programban, a napot zenés mulatság zárja. Hétfőtől indult a Gyermekek és Diákok Hangja projektnap. Szeptember 14-től október 22-ig az ország óvodái, iskolái és szakképző intézményei is megtarthatják a Gyerekek és Diákok Hangja projektnapot, ahol a gyerekek és fiatalok elmondhatják, milyen óvodában vagy iskolában érzik jól magukat, hogyan szeretnének tanulni, mozogni, pihenni és közösségben lenni. Lanert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán azt írta, szeretnék, hogy a projektnapon a gyerekeké és a fiataloké legyen a szó. Reményét fejezte ki, hogy minél több intézmény csatlakozik. Általában kedvezően alakul a levegő minőség a következő napokban, írja a légszennyezettséggel foglalkozó oldalán a Hungaromet ZRT. A magyarországi levegő minőség javításával foglalkozó Hungary környezetvédelmi projekt a Facebook oldalán azt írta, gyakran tényleg tisztább a levegő eső után, de nem minden esetben és nem minden szennyező anyagnál. Mint írják, a csapadék a levegőben lebegő részecskék egy részét kimossa, ugyanis a vízcseppek magukkal ragadják és a felszínre juttatják a levegőben található részecskéket. Minden idők leghosszabb hurrikánmentes szezonját jegyezték fel az Atlanti-óceánon amerikai meteorológusok. Szeptember 12-én megdőlt a korábbi rekord, mert a modern meteorológiai feljegyzések szerint még soha nem fordult elő, hogy az Atlanti-óceán térségében a hurrikán szezon közepéig még egyetlen olyan vihar sem alakuljon ki, ami hurrikán erejűnek minősíthető, azaz óránként legalább 119 km-es sebességű széllel jár.
0: Sporthírek.
1: Aranyérmes lett a magyar aerodance csoport az aerobik világbajnokság zárónapján. A csapat címvédőként érkezett a VB-re, a selejtezőkből a második helyen került a fináléba, ahol magabiztosan és rendkívül egységesen mutatta be sok tematikájú gyakorlatát. A magyar aerobik csoport a hetedik lett, kvótát szerzett az európai játékokra, az aerostep csoport pedig a negyedik helyen zárt.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma napközben napos időre van kilátás gomoly felhőkkel, legfeljebb csak néhol alakulhat ki jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge mérsékelt marad, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Jött egy üzenet, meghallgatom.
2: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
3: Pölöskei, a családi szörp.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk.

0: Véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
1: Dexablock.
2: Fájdalom csillapító.
1: Dex ketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
3: Dexablock. Fájdalom csillapító.
1: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
0: Remek programokkal, kitűnő hangulattal és csodás környezetben vár kicsiket és nagyokat az Őrség őszi fesztiválja. Kulturális és gasztro rendezvénye Őri Szentpéter, Magyarszombatfa, Nagyrákos és Szalafő településeken. Az esemény fókuszában az olajtök áll. Tök magolaütés, tök dekorációk sétánya, tökös ételek és tökös programok, koncertek, kézműves kirakodó vásár, őrségi termelői piac. 22. Őrségi Tök Fesztivál, szeptember 18-tól 20-ig. Tökéletes választás az egész családnak.
1: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
4: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Edmond és a világ hírei a 99.8-on.
1: Horváth tulajdonossal folytatja az ADA, piaci élményekkel készül Szombathely. Kulturális programokat kínálnak a körmendieknek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Új tulajdonoshoz került az ADA. A csődbe jutott osztrák vállalatot egy horvát bútoripari vállalkozó vette át, aki önálló cégként saját márkanévvel működteti tovább az ADA-t. A központ továbbra is az ausztriai Angerben marad, a körmendi és az alegerszegi gyártás pedig változatlanul folytatódik. A tulajdonos szerint a beruházással az ADA több évtizedes hagyományát és szakmai tudását szeretnénk megőrizni, közben pedig annak lehetőségét is vizsgálják, hogy újraindítsák a termelést az idén bezárt osztrák üzemben. Kóstoló kiállítás megnyitó halvására és piacfelfedező séta is szerepel a szombathelyi vásárcsarnok hétvégi nagyszabású programjai között. A vasi létesítmény is csatlakozik szeptember 18-tól a nyitott piacok napjához, amely országos összefogásban valósul meg. Szombathelyen a gyerekeket és a családokat szeretnénk megszólítani, tudtuk meg Polákovics Mariettától, a vásárcsarnok igazgatójától.
2: Igyekeztünk úgy összeállítani a programjainkat, hogy a négy napon négyféle piaci élménnyel találkozhassanak a vásárlók. Ugye csütörtökön van mindig a termelői piacunk kóstolópontokkal. Szervezünk ismét egy termelői piactúrát a pult mögött címmel, illetve erre a napra időzítettük a kettős látás fotókiállítás megnyitóit. Pénteken helyezzük a hangsúlyt az óvodás kisiskolás gyermekekre, nekik szervezünk edukációs programokat, szombaton pedig a családokat szólítjuk meg.
1: A nyitott piacok napjához az idén először körmend is csatlakozik, városunkban szombaton délelőtt várják ingyenes kóstolókkal és kézműves vásárral az érdeklődőket. Kulturális és közösségi programokkal várják a körmendieket pénteken a 208-as lakások környékén, közölték a szervezők. A program a sportpályán térzenével kezdődik, a dombtetőn virágültetést szerveznek. A kezdeményezés célja, hogy a lakók közösen szépítsék környezetüket. A játszótéren gyerekprogramok, kézműves foglalkozás, arcfestés és csillámtetoválás várja a legkisebbeket. Szeptember végén bezár a kőszegi Hotel Benedikt. A Hungest Hotels a kőszeget érintő piaci változásokkal, valamint üzleti és stratégiai szempontokkal indokolta a döntést. A 2020-ban megnyitott szálloda vendégeinek visszafizetik a befizetett előlegeket, illetve kedvezményes lehetőséget kínálnak számukra a büki létesítményükben. A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó kőszegi hotel dolgozóinak ugyancsak bükön ajánlanának munkát, tudta meg a 444. A Hotel Benedikt épületének további sorsáról annak tulajdonosa, a pannonhalmi főapátság dönt majd. A Rázsó Imre szakközépiskola is csatlakozott a Mohács 500 emlék óra országos programhoz, amelyben 1250 oktatási intézmény, mintegy 62 000 diákja emlékezett meg az 1526-os mohácsi csata 500. évfordulójáról. Az emlékórát az Autentika műhely szervezte, és a tanév első történelem óráján tartották meg a résztvevő iskolákban. A Rázsóban a diákok egy animációs film segítségével ismerkedtek meg a mohácsi csata előzményeivel, az ütközés eseményeivel és a történelmi következményekkel. A tanulók ezután játékos, ismeretterjesztő feladatokat oldottak meg. 8 csapat részvételével rendezik meg szeptember 18 és 20 között az 5. Körmend Kupa meghívásos egyesített kosárlabda tornát, közölte a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség. A tornán ép és értelmi fogyatékossággal élő kosárlabdázók közös csapatokban versenyeznek. A mérkőzéseknek a dr. Kristóf László sportcsarnok ad otthont. A szombati programban divizionálás és csoportmérkőzések, vasárnap csoportmérkőzések, rájátszás és helyosztók, valamint eredményhirdetés szerepel. Szívmegállás esetén a legrosszabb döntés a tétlenség. A hirtelen szívhalál elleni küzdelem kulcsa a laikus újraélesztés és a működőképes defibrillátor hálózat. Ilyen esetben minden perc számít. A legrosszabb döntés a tétlenség, közölte a Magyar Kardiológusok Társasága a Szívünk Napja rendezvény kapcsán. A szervezet azt írta, a kórházon kívül hirtelen szívmegállás túlélési esélyei Magyarországon jelentősen növelhetők lennének a lakossági első segélynyújtás fejlesztésével, az automata külső defibrillátorok stratégiai kihelyezésével és a pontos regisztrációval. Újabb 3 fő ispánt nevezett ki a miniszterelnök. Három főispánt nevezett ki a miniszterelnök, derül ki a Magyar Közlöny hétfői számából. Magyar Péter kinevezte Kámán Jánost a Győr-Moson-Sopron vármegyei kormányhivatal, Mészáros Gábort a Baranya vármegyei kormányhivatal, és Török Tamás Istvánt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal vezető főispánnál szeptember 15-i hatállyal. Júniusban a vidék és településfejlesztési miniszter javaslatára hét főispáni kinevezésről döntött a miniszterelnök. Az országgyűlés szeptember 8-án döntött arról, hogy október 1-től a vármegyék ismét megyék lesznek, visszaállítva közigazgatási és földrajzi jellegű nevüket, a főispánok pedig ismét kormány megbízottként látják el feladatukat. Olaszország nagy részén most kezdődő tanévben újra már az általános iskolák első osztályában tanítják a folyóírást, a felsőbb tagozatokban pedig a latin nyelvet. Foglalta össze a római kormány idén induló oktatási reformját a La Repubblica napilap hétfőn. Az általános iskolákban megerősítik a nyelvtan oktatását is, valamint a minisztérium ajánlott olvasmányként jelölte meg a Bibliát a nyugati kultúra elsajátítására. A reform szerint a gimnáziumokban a mesterséges intelligencia eszközként használható a matematika órákon.
0: Sporthírek.
1: Magyarország a férfiak között az első, nőknél a második helyen áll az Európai Szövetség legfrissebb vízilabda rangsorában. A European Aquatics közleménye szerint a sorrend a felnőtt, illetve az utánpótlás válogatottak elmúlt három évi teljesítménye alapján állt össze.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma napközben napos időre van kilátás gomoly felhőkkel, legfeljebb csak néhol alakulhat ki jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Új konyhát szeretne? Akkor most érdemes benéznie. Trend Konyha Stúdió, Körmend. Bemutató termikonyhák és étkezők most 30% kedvezménnyel. Modern, stílusos, akár azonnal hazavihető. Körmend, Szabadság tér 8. Az ön konyhája, az ön stílusa. Trend.
0: Remek programokkal, kitűnő hangulattal és csodás környezetben vár kicsiket és nagyokat az Őrség őszi fesztiválja. Kulturális és gasztro rendezvénye Őri Szentpéter, Magyarszombatfa, Nagyrákos és Szalafő településeken. Az esemény fókuszában az olajtök áll. Tök magolaütés, tök dekorációk sétánya, tökös ételek és tökös programok, koncertek, kézműves kirakodóvásár, őrségi termelői piac. 22. Őrségi Tök Fesztivál. Szeptember 18-tól 20-ig. Tökéletes választás az egész családnak.
2: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593 300.
3: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.
4: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel,

the jam, pump it up. Ezen a nyáron van éram. Aki velem van, az marad. Aki marad, az harap. Az életből egy akkorát, hogy kiszínezzük a napok sorát. Most mérjük a sorsunk fintorát, ott kibonthassuk a vitorlát. A régi szép idők most vannak. Ezek a képek nem halnak. Ezek a barátok nem hagynak. A negatív vibe-ok nem adnak. És ha nem pöröksz fel, majd eltövít egy fesztipét. Feltöltelek én egyből a pofon vág a reggel, mint Will Smith. A futrák nem majd meghív.

0: Hazai Turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Reggelivel csábít a nyitott piacok napja. Stand-up-essel várják a közönséget Körmenden. 19. alkalommal lesz Káposzta Fesztivál Felsőberkiben. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Reggelivel csábít a nyitott piacok napja. Országszerte több mint 25 vásárcsarnok csatlakozik idén a nyitott piacok napjához. A 4. alkalommal meghirdetett kezdeményezés középpontjában ezúttal a piaci reggeli áll, de számos helyszínen az árusok portékáit is meg lehet majd kóstolni vásárlás előtt, mondta Mihalik Zoltán, a vásárcsarnok együttműködési fórumának egyik alapítója.
2: Mi azt kérjük minden egyes résztvevőtől, hogy ez legyen egy olyan nap, amikor nem csak az árut mutatjuk meg, hanem arra lehetőség van, hogy minél több mindent megkóstoljanak. Ez igaz lesz a sajtos pultokra, a sajtos üzletekre, gyümölcsárusokra, és természetesen a húsos pultoknál is, ahol már készszermék van, sonkák, szalámék, nagyszámban. Sikeres a kezdeményezésünk. Van ennek közös kommunikációs hatása, évről évre egyre több résztvevő van, tényleg nincs olyan megye, ahonnan ne csatlakozott volna hozzánk városi piac.
1: A nyitott piacok napját szeptember 18-tól rendezik meg, Szombathelyen egész hétvégén zajlanak majd a programok. Az idén először a körmendi piac is csatlakozik a kezdeményezéshez. Szombaton délelőtt ingyenes kóstolókkal és kézműves vásárral várják az érdeklődőket. Stand-up-esttel várják a közönséget csütörtökön Körmenden. Három ismert humorista fellépésével rendeznek stand-up-estet szeptember 17-én Körmenden, közölte a Körmendi Kulturális Központ. A Batthyány Örökség Központ színház termében Orosz Gyuri, Lórán Barnabás és Kertész Ricsi szórakoztatja a közönséget. Végsüti és közös reggeli várja a munkába tekerőket Szerdán Szombathelyen. Ismét megrendezik az őszi bringás reggelit, amelyhez országszerte csaknem 160 helyszín is csatlakozik.
3: A kezdeményezés már 2007 óta tart, Magyarországon egy nemzetközi mintára kezdtük el itthon is. Az évek során egyre csak bővült a résztvevő helyszínek száma, és ma már ott tartunk, hogy idén ősszel országszerte 158 helyszínen várjuk a kerékpárral munkába igyekvőket és a munkából hazafelé tekerőket. A szervezők között vannak munkahelyek, iskolák, civil szervezetek vagy éppen önkormányzatok. Szeretnénk megmutatni, hogy kerékpárral közlekedni a hétköznapokban is könnyű, praktikus és jó dolog, amellett, hogy egy kicsit mozgunk reggelente, még a környezetünknek is jót teszünk ezzel.
1: A Vasi megye székhelyen is várják majd a biciklivel munkába, iskolába indulókat, mondta a Kádár Melinda, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa. A vasi találkozó pont a Gyöngyösparti sétány lesz, a programot a Magyar Kerékpáros Klub szombathelyi szervezete rendezi. A kezdeményezéssel a rendszeres kerékpározók mellett azokat is nyerekbe csábítanák, akik eddig inkább más módon jártak munkába. 19. alkalommal rendezik meg szombaton a Felsőberki Káposzta Fesztivált és Családi Napot a falu kultúrházának udvarán. A program káposztás ételek főzőversenyével kezdődik, és lábtenisz bajnokság várja a résztvevőket. A gyerekeket egész nap ingyenes ugrálóvár, arcfestét és csillamtetoválás szórakoztatja. Délután kamionos élmény utazáson vehetnek részt az érdeklődők. A rendezvényen Tóth Tünde ad koncertet, majd lovagolni is lehet a Batthyány Lovas Bandérium jóvoltából, de operett előadás is szerepel a programban, a napot zenés mulatság zárja. Hétfőtől indult a Gyermekek és Diákok Hangja projektnap. Szeptember 14-től október 22-ig az ország óvodái, iskolái és szakképző intézményei is megtarthatják a Gyerekek és Diákok Hangja projektnapot, ahol a gyerekek és fiatalok elmondhatják, milyen óvodában vagy iskolában érzik jól magukat, hogyan szeretnének tanulni, mozogni, pihenni és közösségben lenni. Lanert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán azt írta, szeretnék, hogy a projektnapon a gyerekeké és a fiataloké legyen a szó. Reményét fejezte ki, hogy minél több intézmény csatlakozik. Általában kedvezően alakul a levegő minőség a következő napokban, írja a légszennyezettséggel foglalkozó oldalán a Hungaromet ZRT. A magyarországi levegő minőség javításával foglalkozó Hungary környezetvédelmi projekt a Facebook oldalán azt írta, gyakran tényleg tisztább a levegő eső után, de nem minden esetben és nem minden szennyező anyagnál. Mint írják, a csapadék a levegőben levegő részecskék egy részét kimossa, ugyanis a vízcseppek magukkal ragadják és a felszínre juttatják a levegőben található részecskéket. Minden idők leghosszabb hurrikánmentes szezonját jegyezték fel az Atlanti-óceánon amerikai meteorológusok. Szeptember 12-én megdőlt a korábbi rekord, mert a modern meteorológiai feljegyzések szerint még soha nem fordult elő, hogy az Atlanti-óceán térségében a hurrikán szezon közepéig még egyetlen olyan vihar sem alakuljon ki, ami hurrikán erejűnek minősíthető, azaz óránként legalább 119 km-es sebességű széllel jár.
0: Sporthírek.
1: Aranyérmes lett a magyar aerodance csoport az aerobik világbajnokság zárónapján. A csapat címvédőként érkezett a VB-re, a selejtezőkből a második helyen került a fináléba, ahol magabiztosan és rendkívül egységesen mutatta be sok tematikájú gyakorlatát. A magyar aerobik csoport a hetedik lett, kvótát szerzett az európai játékokra, az aerostep csoport pedig a negyedik helyen zárt.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma napközben napos időre van kilátás gomoly felhőkkel, legfeljebb csak néhol alakulhat ki jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge mérsékelt marad, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is.

0: szerelem ma két poros közhely. Legyünk mi a tisztítószer, unalmas asó közfej. Akarat nélkül nem terem ideológia, már fentről sem jön le egy jó ideje glória. A szeretnek szóra is van, meg annyi szinoníma, hogy félre senki mondva hiába van finomítva. Ha szárnyalni szeretnénk égbolt, legyünk nek a ritka, de nem a szép szavakban van a hosszú élet titka.
1: Szerelmen él az életet, szabadsági szerelmet.
0: Szabad a gazdag, akit nem úgy húz a madzag. Szeret a szegény, így indul minden regény. Lehetsz leány vagy legény, légy kemény vagy szerény. A remény, szolid nyeremény, jelenben.

Szép napot mindenkinek, elstartolt a mai délutánunk itt a 99.8-on. Ma is Tóth Cili vagyok, és egészen 5-ig leszek itt önökkel az éterben. 1:42 van, úgyhogy megyünk is tovább a jó zenékkel a folytatásban. Az órát Miley Cyrus, a Halott pénz és Damiano David indította, DJ Payback Garcia, valamint Felix J. Cascada pedig érkezik a folytatásban. Ezekkel a jó kis slágerekkel kívánok mindenkinek nagyon szép délutánt, kitartást a hátralévő munkaidőhöz, na és persze jó rádiózást velünk!

A városból, valamint a térségből körmenden továbbra is érdemes figyelni a Bástya utca környékén, ahol az útmunkák miatt változatlanul forgalomkorlátozások vannak érvényben. Tegnap óta pedig újabb korlátozás érinti a 7 emeletes tömb belsőt, az Rényi Miklós utca felől lezárták a területet a szennyvíz csatorna javítása miatt. A környék főútjain jelenleg nincs nagyobb forgalmi akadály, de természetesen mindenképpen érdemes óvatosan közlekedni. Több helyütt dolgoznak magyar közút szakemberi, például Patka és Szegély rendezés, azaz útkarbantartási munkálatok zajlanak a Körmend-Jágszombathely összekötő úton, valamint a megyes Kovács és Orokpalány összekötő úton félpályás zárás mellett kaszálnak. A 8-as számú főúton pedig Rába hídvég és Vasvár közt mindkét irányban félpályás zárás mellett szintén útkarbantartási munkálatok lassítják. A haladást Vasár térségében pedig még aszfaltozás zajlik az Alabér-Vasvár összekötő úton, itt a 19-es és a 20-as kilométer szervényben dolgoznak. Én ezeket a közlekedési infókat hoztam most, és látom, ha önök is tapasztalnak valamit, a Körmend FM Facebook üzenetére tudják elküldeni, hogy aki később indul útnak, ő is tudjon akár rajtunk keresztül is tájékozódni. Vezessenek nagyon óvatosan, vigyázzanak magukra is persze. Egymásra az utakon.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. 0,33-as dobozos Dreher Gold csak 199 forint. Bounty Jumbo XXL méretű 1 tekercs papír kéztörlő 549 forint. Válasz fantasztikus ízeinkből. Fanta, Kinley, Sprite vagy Fuse Tea vásárlásakor ajándékot kaphatsz. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Indulj el a Tájházak útján! Szeptember 26-án és 27-én a Houses to Go projekt magyarországi és szlovéniai tájházai közös program hétvégéje vár, ahol gasztronómiai élmények, kézműves és hagyományőrző programok, különleges helyi értékek várnak a határ mindkét oldalán. Vágj neki az útnak, fedezd fel több tájházat, éld át a helyi történeteket, játssz és nyerj a Tájház útlevéllel. Részletek housestogo.pannonhelyitermék.hu. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával valósul meg.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Remek programokkal, kitűnő hangulattal és csodás környezetben vár kicsiket és nagyokat az Őrség őszi fesztiválja. Kulturális és gasztro rendezvénye Őri Szentpéter, Magyar Szombatfa, Nagyrákos és Szalafő településeken. Az esemény fókuszában az olajtök áll. Tök magolaütés, tök dekorációk sétánya, tökös ételek és tökös programok, koncertek, kézműves kirakodóvásár, Őrségi termelői piac. 22. Őrségi Tök Fesztivál, szeptember 18-tól 20-ig. Tökéletes választás az egész családnak.
4: Új célok szeptemberre? Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek? Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
5: Reklámot hallottak.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Pass, valamint a Label Thanks szólt a 99.8-on az elmúlt percekben. Bolondos időjárásunk van mostanában, de azért okunk nagyon nincs a panaszra. A hűvös őszi reggeleket szerencsére többnyire napsütéses őszi napközbenek váltják. Ma is sok a napsütés felettünk, időnként megjelennek kisebb gomoly felhők, de csapadék nem várható itt a térségben, és a légmozgás is gyenge mérsékelt marad, a hőmérők higanyszála pedig egészen 26 Celsius fokig kúszik itt Körmenden, valamint a közvetlen közelünkben, és holnap tovább fokozódik a meleg, napsütésé lesz továbbra is, a főszerep helyenként jelenhetnek meg kisebb felhők az égen, viszont csapadékra továbbra sem kell számítani. Hajnalban, reggel pedig ismét találkozhatunk párás, néhol ködös tájakkal, akkor a reggeli 6 és 14 fok után azonban napközben 24 és 29 fok közt alakulnak a maximumok. Szóval a reggeli kabátot még ne száműzzük a szekrény mélyére, de napközben nyugodtan élvezzük ki a kis szeptemberi ráadást. Hát úgy tűnik, az ősz még nem akarja teljesen átvenni a stafétát, mi pedig nem is bánjuk.

By Alex és a Slap, valamint Hero közöse, a Hullik szólt az imént a Körben Defemen. Hamarosan pedig kedves hírszerkesztő kolléganő Lakosi Gabi érkezik ide a stúdióba, pontosan 2 órakor a legfontosabb hírekkel és infókkal. Én pedig utána jövök vissza, és folytatjuk a délutánt. Programajánlókkal készülünk, hiszen a hétvégén a sporteseményeké lesz a főszerep a városban, de a kalendáriumba is belelapozunk, és természetesen jó zenékből sem lesz hiány. 1 órán már túl vagyunk, még 3 itt van előttünk, és úgy tűnik, hogy a munkaidő homokórája is egyre gyorsabban pereg velünk együtt. A hírek előtt még Rita Ora és a Let You Love Me következik, aztán 2 órakor, ahogy említettem, jön Lakosi Gabi. Maradjanak velünk!

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Horváth tulajdonossal folytatja az ADA piaci élményekkel készül Szombathely. Kulturális programokat kínálnak a körmendieknek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Új tulajdonoshoz került az ADA. A csődbe jutott osztrák vállalatot egy horvát bútoripari vállalkozó vette át, aki önálló cégként saját márkanévvel működteti tovább az ADA-t. A központ továbbra is az ausztriai Angerben marad, a körmendi és az alegerszegi gyártás pedig változatlanul folytatódik. A tulajdonos szerint a beruházással az ADA több évtizedes hagyományát és szakmai tudását szeretnénk megőrizni, közben pedig annak lehetőségét is vizsgálják, hogy újraindítsák a termelést az idén bezárt osztrák üzemben. Kóstoló kiállítás megnyitó halvására és piacfelfedező sétai szerepel a szombathelyi vásárcsarnok hétvégi nagyszabású programjai között. A vasi létesítmény is csatlakozik szeptember 18-tól a nyitott piacok napjához, amely országos összefogásban valósul meg. Szombathelyen a gyerekeket és a családokat szeretnénk megszólítani, tudtuk meg Polákovics Mariettától, a vásárcsarnok igazgatójától.
2: Igyekeztünk úgy összeállítani a programjainkat, hogy a négy napon négyféle piaci élménnyel találkozhassanak a vásárlók. Ugye csütörtökön van mindig a termelői piacunk kóstolópontokkal. Szervezünk ismét egy termelői piactúrát a pult mögött címmel, illetve erre a napra időzítettük a kettős látás fotókiállítás megnyitóit. Pénteken helyezzük a hangsúlyt az óvodás kisiskolás gyermekekre, nekik szervezünk edukációs programokat, szombaton pedig a családokat szólítjuk meg.
1: A nyitott piacok napjához az idén először körmend is csatlakozik, városunkban szombaton délelőtt várják ingyenes kóstolókkal és kézműves vásárral az érdeklődőket. Kulturális és közösségi programokkal várják a körmendieket pénteken a 208-as lakások környékén, közölték a szervezők. A program a sportpályán térzenével kezdődik, a dombtetőn virágültetést szerveznek, a kezdeményezés célja, hogy a lakók közösen szépítsék környezetüket. A játszótéren gyerekprogramok, kézműves foglalkozás, arcfestés és csillámtetoválás várja a legkisebbeket. Szeptember végén bezár a kőszegi Hotel Benedikt. A Hungest Hotels a kőszeget érintő piaci változásokkal, valamint üzleti és stratégiai szempontokkal indokolta a döntést. A 2020-ban megnyitott szálloda vendégeinek visszafizetik a befizetett előlegeket, illetve kedvezményes lehetőséget kínálnak számukra a büki létesítményükben. A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó kőszegi hotel dolgozóinak ugyancsak bükön ajánlanának munkát, tudta meg a 444. A Hotel Benedikt épületének további sorsáról annak tulajdonosa, a pannonhalmi főapátság dönt majd. A Rázsa Imre szakközépiskola is csatlakozott a Mohács 500 emlékóra országos programhoz, amelyben 1250 oktatási intézmény, mintegy 62 ezer diákja emlékezett meg az 1526-os mohácsi csata 500. évfordulójáról. Az emlékórát az Autentika műhely szervezte, és a tanév első történelem óráján tartották meg a résztvevő iskolákban. A Rázsóban a diákok egy animációs film segítségével ismerkedtek meg a mohácsi csata előzményeivel, az ütközés eseményeivel és a történelmi következményekkel. A tanulók ezután játékos, ismeretterjesztő feladatokat oldottak meg. 8 csapat részvételével rendezik meg szeptember 18 és 20 között az 5. Körmend Kupa meghívásos egyesített kosárlabda tornát, közölte a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség. A tornán ép és értelmi fogyatékossággal élő kosárlabdázók közös csapatokban versenyeznek. A mérkőzéseknek a dr. Kristóf László sportcsarnok ad otthont. A szombati programban divizionálás és csoportmérkőzések, vasárnap csoportmérkőzések, rájátszás és helyosztók, valamint eredményhirdetés szerepel. Szívmegállás esetén a legrosszabb döntés a tétlenség. A hirtelen szívhalál elleni küzdelem kulcsa a laikus újraélesztés és a működőképes defibrillátor hálózat. Ilyen esetben minden perc számít. A legrosszabb döntés a tétlenség, közölte a Magyar Kardiológusok Társasága a Szívünk Napja rendezvény kapcsán. A szervezet azt írta, a kórházon kívül hirtelen szívmegállás túlélési esélyei Magyarországon jelentősen növelhetők lennének a lakossági első segélynyújtás fejlesztésével, az automata külső defibrillátorok stratégiai kihelyezésével és a pontos regisztrációval. Újabb 3 fő ispánt nevezett ki a miniszterelnök. Három főispánt nevezett ki a miniszterelnök, derül ki a Magyar Közlöny hétfői számából. Magyar Péter kinevezte Kámán Jánost a Győr-Moson-Sopron vármegyei kormányhivatal, Mészáros Gábort a Baranya vármegyei kormányhivatal, és Török Tamás Istvánt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal vezető főispánnál szeptember 15-i hatállyal. Júniusban a vidék és településfejlesztési miniszter javaslatára hét főispáni kinevezésről döntött a miniszterelnök. Az országgyűlés szeptember 8-án döntött arról, hogy október 1-től a vármegyék ismét megyék lesznek, visszaállítva közigazgatási és földrajzi jellegű nevüket, a főispánok pedig ismét kormány megbízottként látják el feladatukat. Olaszország nagy részén most kezdődő tanévben újra már az általános iskolák első osztályában tanítják a folyóírást, a felsőbb tagozatokban pedig a latin nyelvet. Foglalta össze a római kormány idén induló oktatási reformját a La Repubblica napilap hétfőn. Az általános iskolákban megerősítik a nyelvtan oktatását is, valamint a minisztérium ajánlott olvasmányként jelölte meg a Bibliát a nyugati kultúra elsajátítására. A reform szerint a gimnáziumokban a mesterséges intelligencia eszközként használható a matematika órákon.
0: Sporthírek.
1: Magyarország a férfiak között az első, nőknél a második helyen áll az Európai Szövetség legfrissebb vízilabda rangsorában. A European Aquatics közleménye szerint a sorrend a felnőtt, illetve az utánpótlás válogatottak elmúlt három évi teljesítménye alapján állt össze.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhetnek kissé a felhőzet délután, de csapadék sehol sem várható. A déli eszél többfelé élénk lesz, délután 26 fok körüli csúcsértékek várható.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Egy perccel vagyunk, 4:30 után folytatódik a délután itt a 99.8-on, én továbbra is Tóth Cili vagyok, tartsanak velem, 5-ig leszek itt önökkel az éterben, és a folytatásban is szólnak a jó zenék. Ellen Walker, Emerson Flora, Well Hello és Sia indították az órát, Enrique Iglesias és Weezin közöse, a Duel El Corazon pedig szól a folytatásban. Velük megyünk tovább, de itt lesz majd Olá Ibolya is, tőle pedig hozom a Magyarország című slágerét. Jó rádiózást a folytatásban is! Solo en tu

0: Rackset klasszikusa, a Dangerous Salt, a 99.8-on az elmúlt percekben. Megyünk tovább, hiszen szeptember 15-e van, úgyhogy nézzük, hogy mit tartogat már a kalendárium. Ma az Enikők ünneplik a névnapjukat, nekik ezúton is nagyon boldog névnapot kívánok, és mindenkit Isten éltessen, aki ma ünnepel. Reméljük, hogy ma legalább egy kis extra figyelem, egy finom kávé vagy egy szelet sütés jár az ünnepléshez. De ma nem csak a naptárba szereplő neveket ünnepeljük, hanem például az Európai Mozdonyvezetők napja is ma van. Ezt a napot 1995-ben jelölték ki, hogy felhívják a figyelmet a mozdonyvezetők felelősségteljes munkájára, és arra a hivatásra, ami bizony rengeteg lemondással, figyelemmel és felelősséggel jár. És ha már arról beszélünk, hogy ki irányítja a dolgokat, ne feledkezzünk el arról sem, hogy ma van a demokrácia nemzetközi napja is. Egy olyan nap, amely arra emlékeztet bennünket, hogy a döntések akkor igazán rólunk szólnak, ha azokba nekünk is van lehetőségünk részt venni. Szóval ma az Enikőknek jár a köszöntés, a mozdonyvezetőknek pedig egy nagy köszönet, a demokráciának pedig egy kis odafigyelés. Mi pedig haladunk tovább ezen a kis szeptemberi kedden, lehetőleg nem késéssel, hanem jó zenékkel, úgyhogy a reklám után a ma ünneplőket Regan Bowman és Pink közösével köszöntöm majd.
1: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
1: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter húsboltban.
3: Indulj el a tájházak útján! Szeptember 26-án és 27-én a Houses to Go projekt magyarországi és szlovéniai tájházai közös program hétvégéje vár, ahol gasztronómiai élmények, kézműves és hagyományőrző programok, különleges helyi értékek várnak a határ mindkét oldalán. Vágj neki az útnak, fedezd fel több tájházat, éld át a helyi történeteket, játssz és nyerj a tájház útlevéllel. Részletek housestogo.pannonhelyitermék.hu. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával valósul meg.
4: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun and Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a La Terrazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun and Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
5: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
1: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéje.

0: Körmend FM. Körmend FM. Programajánló.
1: Ahogy már az előző óra végén is említettem, a sporté lesz a főszerep a hétvégén városunkban. Szeptember 18 és 20-a közt rendezik meg immáron 5. alkalommal a Körmend kupát, a meghívásos egyesített kosárlabda tornát a Dr. Kristóf László sportcsarnokban. 8 csapat érkezik a megmérettetésre, a játékosok között pedig ép és értelmi fogyatékossággal élő kosárlabdázók együtt lépnek pályára. A torna ünnepélyes megnyitója pénteken este 6 órakor lesz a Várkertben, a mérkőzések pedig szombaton és vasárnap a körmendi sportcsarnokban zajlanak. Szombaton 9:30-tól délután 5:30-ig, vasárnap pedig reggel 8:30-től délután 3 óráig lehet szurkolni a résztvevőknek. A szervezők minden érdeklődőt várnak sok szeretettel egy olyan hétvégére, ahol a kosárlabda mellett az összetartozás, az elfogadás és a közös sportolás is főszerep.

És ha már szó esett az előzőekben a kosárlabdáról, akkor ne feledkezzünk el arról sem, hogy javában lehet vásárolni az új szezonra az Aegis Körment szurkolóinak a bérleteket, illetve meg lehet hosszabbítani. A jó ír, hogy a bérletárak tavalyihoz képest nem változtak, ráadásul idén már online is meg lehet hosszabbítani, így ezt akár otthonról kényelmesen is elintézhetik. Aki viszont személyesen intézni a hosszabbítást, annak ezen a héten több alkalom is rendelkezésre áll. A sportcsarnok főpénztára szerdán délelőtt 10 és dél, majd este 6 és 8 óra közt várja a szurkolókat. Pénteken szintén délelőtt 10 és dél, valamint este 6 és 8 óra közt lehet menni személyesen a főpénztárba megváltani a bérleteket, illetve meghosszabbítani azokat. Szombaton pedig délelőtt 10-től délig lehet ismételten személyesen ügyet intézni. Érdemes tehát időben bebiztosítani a helyet a lelátón a következő szezonban is. Hajrá, Körment!

darab óra végéhez érkeztünk, Lakosi Gabinak adom már is át a helyemet, 3 órakor elmondja nekünk a legfontosabb híreket, infokat, én pedig jövök vissza délutánunkból, van még hátra 2 órányi idő, tartsanak velem mindenképpen.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Reggelivel csábít a nyitott piacok napja. Stand-up-estel várják a közönséget Körmenden. 19. alkalommal lesz Káposzta Fesztivál Felsőberkiben. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Reggelivel csábít a nyitott piacok napja. Országszerte több mint 25 vásárcsarnok csatlakozik idén a nyitott piacok napjához. A negyedik alkalommal meghirdetett kezdeményezés középpontjában ezúttal a piaci reggeli áll, de számos helyszínen az árusok portékáit is meg lehet majd kóstolni vásárlás előtt, mondta Mihalik Zoltán, a vásárcsarnok együttműködési fórumának egyik alapítója.
2: Mi azt kérjük minden egyes résztvevőtől, hogy ez legyen egy olyan nap, amikor nem csak az árut mutatjuk meg, hanem arra lehetőség van, hogy minél több mindent megkóstoljanak. Ez igaz lesz a sajtos pultokra, a sajtos üzletekre, gyümölcsárusokra, és természetesen a húsos pultoknál is, ahol már készszermék van, sonkák, szalámik, napszámban. Sikeres a kezdeményezésünk. Van ennek közös kommunikációs hatása, évről évre egyre több résztvevő van, tényleg nincs olyan megye, ahonnan ne csatlakozott volna hozzánk városi piac.
1: A nyitott piacok napját szeptember 18-tól rendezik meg, szombathelyen egész hétvégén zajlanak majd a programok. Az idén először a körmendi piac is csatlakozik a kezdeményezéshez. Szombaton délelőtt ingyenes kóstolókkal és kézműves vásárral várják az érdeklődőket. Stand-up-estel várják a közönséget csütörtökön Körmenden. Három ismert humorista fellépésével rendeznek stand-up-estet szeptember 17-én Körmenden, közölte a Körmendi Kulturális Központ. A Batthyány Örökség Központ színház termében Orosz Gyuri, Lórán Barnabás és Kertész Ricsi szórakoztatja a közönséget. Végsüti és közös reggeli várja a munkába tekerőket Szerdán Szombathelyen. Ismét megrendezik az őszi bringás reggelit, amelyhez országszerte csaknem 160 helyszín is csatlakozik.
3: A kezdeményezés már 2007 óta tart, Magyarországon egy nemzetközi mintára kezdtük el itthon is. Az évek során egyre csak bővült a résztvevő helyszínek száma, és ma már ott tartunk, hogy idén ősszel országszerte 158 helyszínen várjuk a kerékpárral munkába igyekvőket és a munkából hazafelé tekerőket. A szervezők között vannak munkahelyek, iskolák, civil szervezetek vagy éppen önkormányzatok. Szeretnénk megmutatni, hogy kerékpárral közlekedni a hétköznapokban is könnyű, praktikus és jó dolog, amellett, hogy egy kicsit mozgunk reggelente, még a környezetünknek is jót teszünk ezzel.
1: A Vasi megye székhelyen is várják majd a biciklivel munkába, iskolába indulókat, mondta a Kádár Melinda, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa. A vasi találkozópont a Gyöngyösparti sétány lesz, a programot a Magyar Kerékpáros Klub szombathelyi szervezete rendezi. A kezdeményezéssel a rendszeres kerékpározók mellett azokat is nyerekbe csábítanák, akik eddig inkább más módon jártak munkába. 19. alkalommal rendezik meg szombaton a Felsőberki Káposzta Fesztivált és Családi Napot a falu kultúrházának udvarán. A program káposztás ételek főzőversenyével kezdődik, és lábtenisz bajnokság várja a résztvevőket. A gyerekeket egész nap ingyenes ugrálóvár, arcfestés és csillamtetoválás szórakoztatja. Délután kamionos élmény utazáson vehetnek részt az érdeklődők. A rendezvényen Tóth Tünde ad koncertet, majd lovagolni is lehet a Batthyány Lovas Bandérium jóvoltából, de operett előadás is szerepel a programban, a napot zenés mulatság zárja. Hétfőtől indult a Gyermekek és Diákok Hangja projektnap. Szeptember 14-től október 22-ig az ország óvodái, iskolái és szakképző intézményei is megtarthatják a Gyerekek és Diákok Hangja projektnapot, ahol a gyerekek és fiatalok elmondhatják, milyen óvodában vagy iskolában érzik jól magukat, hogyan szeretnének tanulni, mozogni, pihenni és közösségben lenni. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán azt írta, szeretnék, hogy a projektnapon a gyerekeké és a fiataloké legyen a szó. Reményét fejezte ki, hogy minél több intézmény csatlakozik. Általában kedvezően alakul a levegő minőség a következő napokban, írja a légszennyezettséggel foglalkozó oldalán a Hungaromet ZRT. A magyarországi levegő minőség javításával foglalkozó Hungary környezetvédelmi projekt a Facebook oldalán azt írta, gyakran tényleg tisztább a levegő eső után, de nem minden esetben és nem minden szennyező anyagnál. Mint írják, a csapadék a levegőben levegő részecskék egy részét kimossa, ugyanis a vízcseppek magukkal ragadják és a felszínre juttatják a levegőben található részecskéket. Minden idők leghosszabb hurrikánmentes szezonját jegyezték fel az Atlanti-óceánon amerikai meteorológusok. Szeptember 12-én megdőlt a korábbi rekord, mert a modern meteorológiai feljegyzések szerint még soha nem fordult elő, hogy az Atlanti-óceán térségében a hurrikán szezon közepéig még egyetlen olyan vihar sem alakuljon ki, ami hurrikán erejűnek minősíthető, azaz óránként legalább 119 km-es sebességű széllel jár.
0: Sporthírek.
1: Aranyérmes lett a magyar aerodance csoport az aerobik világbajnokság zárónapján. A csapat címvédőként érkezett a VB-re, a selejtezőkből a második helyen került a fináléba, ahol magabiztosan és rendkívül egységesen mutatta be sok tematikájú gyakorlatát. A magyar aerobik csoport a hetedik lett, kvótát szerzett az európai játékokra, az aerostep csoport pedig a negyedik helyen zárt.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhetnek kissé a felhőzet délután, de csapadék sehol sem várható. A déli eszél több felé élénk lesz, délután 26 fok körüli csúcsértékek várható.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: 99.8. 99.8. Körment rádiója. Ráfongolva.
1: Vonz a szemedbe, szerettem bele a szíved plusz pont. A kezed nyomától szép lesz az életem, mondd.

És folytatódik a délután itt a Város Rádiójában a 99.8 hullámhoztán pontosan 4:15 van, én pedig továbbra is Tóth Cili vagyok, és egészen 5-ig leszek itt önökkel az éterben. A folytatásban is szólnak a jó zenék, nem meghozok programajánlót, hiszen a hétvégén rengeteg program lesz itt a városban, e közül szemezgetek, na meg persze szólnak továbbra is a jó zenék, és hogyha a háttérben néha hallanak egy kis zörgést, az azért van, mert pont ideért tömb felújítás ide a stúdiónkhoz, úgyhogy erősen fúrnak, faragnak a munkások, úgyhogy néha lehet a háttérben hallani. Sajnos ezt most nem tudom kiküszöbölni az elkövetkezendő néhány napban, hétben. Sajnos így kell dolgoznunk, de ez ne akadályozzon meg senkit abban, hogy hallgassa továbbra is a Körmend FM-et. Megpróbálok kevesebbet beszélni és többet zenélni, úgyhogy nem is húzom tovább az időt. Bryan Adams után a Rasmus érkezik, és az In the Shadows.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Új konyhát szeretne? Akkor most érdemes benéznie. Trend Konyha Stúdió, Körmend. Bemutató termikonyhák és étkezők most 30% kedvezménnyel. Modern, stílusos, akár azonnal hazavihető. Körmend, Szabadság tér 8. Az ön konyhája, az ön stílusa. Trend.
0: Remek programokkal, kitűnő hangulattal és csodás környezetben vár kicsiket és nagyokat az Őrség őszi fesztiválja. Kulturális és gasztro rendezvénye Őri Szent Péter, Magyarszombatfa, Nagyrákos és Szalafő településeken. Az esemény fókuszában az olajtök áll. Tök magolaütés, tök dekorációk sétánya, tökös ételek és tökös programok, koncertek, kézműves kirakodóvásár, őrségi termelői piac. 22. Őrségi Tök Fesztivál, szeptember 18-tól 20-ig. Tökéletes választás az egész családnak.
2: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593 300.
3: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Örmend FM. Programajánló.
1: Újabb programajánlót hozok a folytatásban, hiszen nem csak a sport, hanem a kultúra is szerepet kap a hétvégén. Egy igazán kellemes közösségi programra várják pénteken délután az érdeklődőket a 208-as lakásokhoz. Úgynevezett Kulturplatz keretein belül a kultúra, a zene és a közös virágültetés találkozik egy helyen. Délután 5 óra és fél 8 közt várják a környékbelieket, 17 órától a sportpályán a Körmendi Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és vendégei könnyed klasszikus dallamokkal, kamarazenei előadással készülnek, közben pedig a dombtetőn közös virágültetés kezdődik lakóközösség részvételével. Szeretettel vár minden érdeklődőt dr. Hadnagy Ádám és Szép Dániel önkormányzati képviselők, illetve a Körmendi Művészeti Társaság vezetője Morvai András. Én kellemes kikapcsolódást kívánok ehhez a programhoz és minden érdeklődőnek.

Lost Frequencies és a The Feeling forgott a 99.8-on az elmúlt percekben a folytatásban. Ember Márk és a Minden jó lesz szól majd, itt lesz velünk Jazz Glynn és a Don't Be So Hard on Yourself, előttük pedig Stromb és a Home Record című újdonságát indítom.

Egy újabb óra végéhez érkeztünk, Lakosi Gabi vált a stúdióban, hozza a legfontosabb híreket, infókat 4-kor, aztán jövök vissza a délután utolsó órájával, nagyon messzire. Önök sem menjenek a készülékektől.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Horváth tulajdonossal folytatja az ADA, piaci élményekkel készül Szombathely. Kulturális programokat kínálnak a körmendieknek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Új tulajdonoshoz került az ADA. A csődbe jutott osztrák vállalatot egy horvát bútoripari vállalkozó vette át, aki önálló cégként saját márkanévvel működteti tovább az ADA-t. A központ továbbra is az ausztriai Angerben marad, a körmendi és az alegerszegi gyártás pedig változatlanul folytatódik. A tulajdonos szerint a beruházással az ADA több évtizedes hagyományát és szakmai tudását szeretnénk megőrizni, közben pedig annak lehetőségét is vizsgálják, hogy újraindítsák a termelést az idén bezárt osztrák üzemben. Kóstoló kiállítás megnyitó halvására és piacfelfedező séta is szerepel a szombathelyi vásárcsarnok hétvégi nagyszabású programjai között. A vasi létesítmény is csatlakozik szeptember 18-tól a nyitott piacok napjához, amely országos összefogásban valósul meg. Szombathelyen a gyerekeket és a családokat szeretnénk megszólítani, tudtuk meg Polákovics Mariettától, a vásárcsarnok igazgatójától.
2: Igyekeztünk úgy összeállítani a programjainkat, hogy a 4 napon 4 féle piaci élménnyel találkozhassanak a vásárlók. Ugye csütörtökön van mindig a termelői piacunk kóstolópontokkal. Szervezünk ismét egy termelői piactúrát a pult mögött címmel, illetve erre a napra időzítettük a 2-es látás fotókiállítás megnyitóit. Pénteken helyezzük a hangsúlyt az óvodás kisiskolás gyermekekre, nekik szervezünk edukációs programokat, szombaton pedig a családokat szólítjuk meg.
1: A nyitott piacok napjához az idén először körmend is csatlakozik, városunkban szombaton délelőtt várják ingyenes kóstolókkal és kézműves vásárral az érdeklődőket. Kulturális és közösségi programokkal várják a körmendieket pénteken a 208-as lakások környékén, közölték a szervezők. A program a sportpályán térzenével kezdődik, a dombtetőn virágültetést szerveznek. A kezdeményezés célja, hogy a lakók közösen szépítsék környezetüket. A játszótéren gyerekprogramok, kézműves foglalkozás, arcfestés és csillámtetoválás várja a legkisebbeket. Szeptember végén bezár a kőszegi Hotel Benedikt. A Hungest Hotels a kőszeget érintő piaci változásokkal, valamint üzleti és stratégiai szempontokkal indokolta a döntést. A 2020-ban megnyitott szálloda vendégeinek visszafizetik a befizetett előlegeket, illetve kedvezményes lehetőséget kínálnak számukra a büki létesítményükben. A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó kőszegi hotel dolgozóinak ugyancsak bükön ajánlanának munkát, tudta meg a 444. A Hotel Benedikt épületének további sorsáról annak tulajdonosa, a pannonhalmi főapátság dönt majd. A Rázsó Imre szakközépiskola is csatlakozott a Mohács 500 emlék óra országos programhoz, amelyben 1250 oktatási intézmény, mintegy 62 000 diákja emlékezett meg az 1526-os mohácsi csata 500. évfordulójáról. Az emlékórát az Autentika műhely szervezte, és a tanév első történelem óráján tartották meg a résztvevő iskolákban. A Rázsóban a diákok egy animációs film segítségével ismerkedtek meg a mohácsi csata előzményeivel, az ütközés eseményeivel és a történelmi következményekkel. A tanulók ezután játékos, ismeretterjesztő feladatokat oldottak meg. 8 csapat részvételével rendezik meg szeptember 18 és 20 között az 5. Körmend Kupa meghívásos egyesített kosárlabda tornát, közölte a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség. A tornán ép és értelmi fogyatékossággal élő kosárlabdázók közös csapatokban versenyeznek. A mérkőzéseknek a dr. Kristóf László sportcsarnok ad otthont. A szombati programban divizionálás és csoportmérkőzések, vasárnap csoportmérkőzések, rájátszás és helyosztók, valamint eredményhirdetés szerepel. Szívmegállás esetén a legrosszabb döntés a tétlenség. A hirtelen szívhalál elleni küzdelem kulcsa a laikus újraélesztés és a működőképes defibrillátor hálózat. Ilyen esetben minden perc számít. A legrosszabb döntés a tétlenség, közölte a Magyar Kardiológusok Társasága a Szívünk Napja rendezvény kapcsán. A szervezet azt írta, a kórházon kívül hirtelen szívmegállás túlélési esélyei Magyarországon jelentősen növelhetők lennének a lakossági első segélynyújtás fejlesztésével, az automata külső defibrillátorok stratégiai kihelyezésével és a pontos regisztrációval. Újabb 3 fő ispánt nevezett ki a miniszterelnök. Három főispánt nevezett ki a miniszterelnök, derül ki a Magyar Közlöny hétfői számából. Magyar Péter kinevezte Kámán Jánost a Győr-Moson-Sopron vármegyei kormányhivatal, Mészáros Gábort a Baranya vármegyei kormányhivatal, és Török Tamás Istvánt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal vezető főispánnál szeptember 15-i hatállyal. Júniusban a vidék és településfejlesztési miniszter javaslatára hét főispáni kinevezésről döntött a miniszterelnök. Az országgyűlés szeptember 8-án döntött arról, hogy október 1-től a vármegyék ismét megyék lesznek, visszaállítva közigazgatási és földrajzi jellegű nevüket, a főispánok pedig ismét kormány megbízottként látják el feladatukat. Olaszország nagy részén most kezdődő tanévben újra már az általános iskolák első osztályában tanítják a folyóírást, a felsőbb tagozatokban pedig a latin nyelvet. Foglalta össze a római kormány idén induló oktatási reformját a La Repubblica napilap hétfőn. Az általános iskolákban megerősítik a nyelvtan oktatását is, valamint a minisztérium ajánlott olvasmányként jelölte meg a Bibliát a nyugati kultúra elsajátítására. A reform szerint a gimnáziumokban a mesterséges intelligencia eszközként használható a matematika órákon.
0: Sporthírek.
1: Magyarország a férfiak között az első, nőknél a második helyen áll az Európai Szövetség legfrissebb vízilabda rangsorában. A European Aquatics közleménye szerint a sorrend a felnőtt, illetve az utánpótlás válogatottak elmúlt három évi teljesítménye alapján állt össze.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhetnek kissé a felhőzet délután, de csapadék sehol sem várható. A déli eszél több felé élénk lesz, délután 26 fok körüli csúcsértékek várható.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is

útnak indítottam a délutánunk utolsó óráját, és itt a 99.8-on egy perccel negyed öt után járunk, én továbbra is Tóth Cili vagyok, tartsanak velem. Armin van Buuren, Richard Duran, The Causes, TNT és Michael Bublé, ők voltak, akik elindították ezt az órát, Miles Smith és Neil Horan legfrissebbjével pedig már is szörfölünk tovább a zenék hullámain. Drive Safe, ez a jó kis dal szól nálunk. Jó rádiózást a folytatásban is! What?

0: Dutch Gat, SZA és a Kiss Me More című közösük forgott a 99.8-on a Város Rádiójában. A folytatásban pedig hozom majd Accent legfrissebbjét, a Don't Leave Me című dalt. Itt lesz Christoph és Sehol se, valamint a Válasz című közösük. Előttük pedig Lucas and Steve és Yves V, valamint az After Midnight indul a reklám után.
1: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Jött egy üzenet, meghallgatom.
3: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőjüknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
2: Pölöskei, a családi szörp.
1: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstöltáruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
4: Dexablock. Fájdalom csillapító. Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára. Dexablock. Fájdalom csillapító. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
1: Remek programokkal, kitűnő hangulattal és csodás környezetben

0: Vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
1: Reklámot hallottak. És most a Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

Péteres Offenbach, valamint a Call Me Papi forgott a Város Rádiójában az elmúlt percekben. Egyre több mesterséges intelligenciával foglalkozó kutató figyelmeztet arra, hogy az AI fejlődése olyan gyors, hogy közben a biztonság könnyen háttérbe szorulhat. Az Atrophic egyik korábbi kutatója például azért távozott a cégtől, mert komoly aggályai vannak az AI jövőjével kapcsolatban. Kollégájával pedig több mint 10%-os esélyt becsült arra, hogy 2036 előtt a mesterséges intelligencia akár az emberiség fennmaradását is veszélyeztetheti. Fontos azonban, hogy ez nem tudományos előrejelzés, hanem egy személyes kockázatbecslés. Az AI veszélyeiről egyébként már Stephen Hawking is beszélt, később pedig Geoffrey Hinton, a technológia egyik úttörője is arra figyelmeztetett, hogy a mesterséges intelligencia akár az embernél is intelligensebbé válhat. A vita tehát egyre hangosabb, nem az a kérdés, hogy megállíthatjuk-e az AI fejlődését, hanem hogy képesek vagyunk-e úgy fejleszteni, hogy közben a biztonság sem maradjon le mögötte.

Igen, The Parasol és az Autopilot forgott a 99.8-on, szép lassan el is érkeztünk a délutánunknak a végéhez. Lakosi Gabinak adom át ismét a stúdiót, 5 órakor hozza a legfontosabb híreket, infokat, a folytatásban pedig szólnak továbbra is a jó zenék, úgyhogy érdemes itt maradni. Én pedig megköszönöm a mai napi megtisztelő figyelmüket az elmúlt 4 órában. Tóth Cilit hallották, köszönöm, hogy velem voltak, holnap ugyanígy 1 és 5 között várom önöket az éterben egy jó kis laza délutánnal. Tartsanak akkor is velem, mára pedig további szép estét kívánok mindannyiuknak, jó pihenést, és persze jó rádiózást, holnap találkozunk.

0: see.
1: Mike Kelly, Rakim.
2: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
3: Új konyhát szeretne? Akkor most érdemes benéznie. Trend Konyha Stúdió, Körmend. Bemutató termikonyhák és étkezők most 30% kedvezménnyel. Modern, stílusos, akár azonnal hazavihető. Körmend. Szabadság tér 8. Az ön konyhája, az ön stílusa. Trend.
2: Remek programokkal, kitűnő hangulattal és csodás környezetben vár kicsiket és nagyokat az Őrség őszi fesztiválja. Kulturális és gasztro rendezvénye Őri Szentpéter, Magyarszombatfa, Nagyrákos és Szalafő településeken. Az esemény fókuszában az olajtök áll. Tök magolaütés, tök dekorációk sétánya, tökös ételek és tökös programok, koncertek, kézműves kirakodóvásár, őrségi termelői piac. 22. Őrségi Tök Fesztivál, szeptember 18-tól 20-ig. Tökéletes választás az egész családnak.
4: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
2: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizon bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győzz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizon bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varja áruház emeletén. Horizon bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
5: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
6: Pölöskei, a családi szörp.
7: Reklámot hallottak.
2: 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
8: Reggelivel csábít a nyitott piacok napja. Stand-up esttel várják a közönséget Körmenden. 19. alkalommal lesz Káposzta Fesztivál Felsőberkiben. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Reggelivel csábít a nyitott piacok napja. Országszerte több mint 25 vásárcsarnok csatlakozik idén a nyitott piacok napjához. A negyedik alkalommal meghirdetett kezdeményezés középpontjában ezúttal a piaci reggeli áll, de számos helyszínen az árusok portékáit is meg lehet majd kóstolni vásárlás előtt, mondta Mihalik Zoltán, a vásárcsarnok együttműködési fórumának egyik alapítója.
9: Mi azt kérjük minden egyes résztvevőtől, hogy ez legyen egy olyan nap, amikor nem csak az árut mutatjuk meg, hanem arra lehetőség van, hogy minél több mindent megkóstoljanak. Ez igaz lesz a sajtos pultokra, a sajtos üzletekre, gyümölcsárusokra, és természetesen a húsos pultoknál is, ahol már készszermék van, sonkák, szalámék nagy számban. Sikeres a kezdeményezésünk. Van ennek közös kommunikációs hatása, évről évre egyre több résztvevő van, tényleg nincs olyan megye, ahonnan ne csatlakozott volna hozzánk városi piac.
8: A nyitott piacok napját szeptember 18-tól rendezik meg, szombathelyen egész hétvégén zajlanak majd a programok. Az idén először a körmendi piac is csatlakozik a kezdeményezéshez. Szombaton délelőtt ingyenes kóstolókkal és kézműves vásárral várják az érdeklődőket. Stand-up esttel várják a közönséget csütörtökön Körmenden. Három ismert humorista fellépésével rendeznek stand-up estet szeptember 17-én Körmenden, közölte a Körmendi Kulturális Központ. A Batthyány Örökség Központ színház termében Orosz Gyuri, Lórán Barnabás és Kertész Ricsi szórakoztatja a közönséget. Végsüti és közös reggeli várja a munkába tekerőket Szerdán Szombathelyen. Ismét megrendezik az őszi bringás reggelit, amelyhez országszerte csaknem 160 helyszín is csatlakozik.
10: A kezdeményezés már 2007 óta tart. Magyarországon egy nemzetközi mintára kezdtük el itthon is. Az évek során egyre csak bővült a résztvevő helyszínek száma, és ma már ott tartunk, hogy idén ősszel országszerte 158 helyszínen várjuk a kerékpárral munkába igyekvőket és a munkából hazafelé tekerőket. A szervezők között vannak munkahelyek, iskolák, civil vagy éppen önkormányzatok. Szeretnénk megmutatni, hogy kerékpárral közlekedni a hétköznapokban is könnyű, praktikus és jó dolog, amellett, hogy egy kicsit mozgunk reggelente, még a környezetünknek is jót teszünk ezzel.
8: A Vasi megye székhelyen is várják majd a biciklivel munkába, iskolába indulókat, mondta a Kádár Melinda, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa. A vasi találkozó pont a Gyöngyösparti sétány lesz, a programot a Magyar Kerékpáros Klub szombathelyi szervezete rendezi. A kezdeményezéssel a rendszeres kerékpározók mellett azokat is nyerekbe csábítanák, akik eddig inkább más módon jártak munkába. 19. alkalommal rendezik meg szombaton a Felsőberki Káposzta Fesztivált és Családi Napot a falu kultúrházának udvarán. A program káposztás ételek főzőversenyével kezdődik, és lábtenisz bajnokság várja a résztvevőket. A gyerekeket egész nap ingyenes ugrálóvár, arcfestét és csillamtetoválás szórakoztatja. Délután kamionos élmény utazáson vehetnek részt az érdeklődők. A rendezvényen Tóth Tünde ad koncertet, majd lovagolni is lehet a Batthyány Lovas Bandérium jóvoltából, de operett előadás is szerepel a programban, a napot zenés mulatság zárja. Hétfőtől indult a Gyermekek és Diákok Hangja projektnap. Szeptember 14-től október 22-ig az ország óvodái, iskolái és szakképző intézményei is megtarthatják a Gyerekek és Diákok Hangja projektnapot, ahol a gyerekek és fiatalok elmondhatják, milyen óvodában vagy iskolában érzik jól magukat, hogyan szeretnének tanulni, mozogni, pihenni és közösségben lenni. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán azt írta, szeretnék, hogy a projektnapon a gyerekeké és a fiataloké legyen a szó. Reményét fejezte ki, hogy minél több intézmény csatlakozik. Általában kedvezően alakul a levegő minőség a következő napokban, írja a légszennyezettséggel foglalkozó oldalán a Hungaromet ZRT. A magyarországi levegő minőség javításával foglalkozó Hungary környezetvédelmi projekt a Facebook oldalán azt írta, gyakran tényleg tisztább a levegő eső után, de nem minden esetben és nem minden szennyező anyagnál. Mint írják, a csapadék a levegőben levegő részecskék egy részét kimossa, ugyanis a vízcseppek magukkal ragadják és a felszínre juttatják a levegőben található részecskéket. Minden idők leghosszabb hurrikánmentes szezonját jegyezték fel az Atlanti-óceánon amerikai meteorológusok. Szeptember 12-én megdőlt a korábbi rekord, mert a modern meteorológiai feljegyzések szerint még soha nem fordult elő, hogy az Atlanti-óceán térségében a hurrikán szezon közepéig még egyetlen olyan vihar sem alakuljon ki, ami hurrikán erejűnek minősíthető, azaz óránként legalább 119 km-es sebességű széllel jár.
6: Sporthírek.
8: Aranyérmes lett a magyar aerodance csoport az aerobik világbajnokság zárónapján. A csapat címvédőként érkezett a VB-re, a selejtezőkből a második helyen került a fináléba, ahol magabiztosan és rendkívül egységesen mutatta be sok tematikájú gyakorlatát. A magyar aerobik csoport a hetedik lett, kvótát szerzett az európai játékokra, az aerostep csoport pedig a negyedik helyen zárt.
6: Időjárás jelentés.
8: Szerdán is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhetnek kissé a felhőzet délután, de csapadék sehol sem várható. A déli eszél több felé élénk lesz, délután 26 fok körüli csúcsértékek várható.
6: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is

0: Voltak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőjüknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
1: Pölöskei, a családi szörp.
2: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25 per vészám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
3: Dexablock.
4: Fájdalom csillapító.
3: Dexketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
5: Dexablock. Fájdalom csillapító.
3: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
2: Remek programokkal, kitűnő hangulattal és csodás környezetben vár kicsiket és nagyokat az Őrség őszi fesztiválja. Kulturális és gasztro rendezvénye Őri Szentpéter, Magyarszombatfa, Nagyrákos és Szalafő településeken. Az esemény fókuszában az olajtök áll. Tök magolaütés, tök dekorációk sétánya, tökös ételek és tökös programok, koncertek, kézműves kirakodó vásár, Őrségi termelői piac. 22. Őrségi tök fesztivál, szeptember 18-tól 20-ig. Tökéletes választás az egész családnak.
3: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
1: Reklámot hallottak. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.
6: Hold on to me, don't let me go.

gondolatok, monoton alakok, kívül emberiek, te belül robotok, inasok, csaposok, lakályok, cselédekhez, te is én is rabszolga vagyok. Kiköt a csónak, ha vége a tónak, és az ajtó végleg bezár. Új bazárban névtelen, pihen majd meg veled a fáradt fémbolog vándormadár. Mi mást is tehetne, ha biztosra menne, helyette csak talánokat talál. Készen a szerepre, kettő lett az egybe, egyszerre kisdiák és tanár. Parányi kirakati vagány lett, elmosatlan fantáziám. Sokalom, hogy sok emberből sokaknak kevés öröm az általány. Szomorú boldogság simogat, félelem riogat, várnom a tegnapokat. Kutyából szalonnal létem épp, de ha csendben marad, akkor is ugat. Könnyeim takarom, nekem a nyugalom, neked a hatalom érdekes. Maszkomat ledobom ruhátlan utakon.

akadok, akkor is vannak rossz akarók, zöldek meg sárgák. Nem változom a világ feled, de persze sok más, ebből más lát. Ha hibázok, falhoz állít a gyerekhad, kicsúfol és kiröhög, pedig veletek játszani, hisz ez vagyok én is kölyök. És mivé válik személytelen személyem, hogyha a városba megy.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Horváth tulajdonossal folytatja az ADA piaci élményekkel készül Szombathely. Kulturális programokat kínálnak a körmendieknek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Új tulajdonoshoz került az ADA. A csődbe jutott osztrák vállalatot egy horvát bútoripari vállalkozó vette át, aki önálló cégként saját márkanévvel működteti tovább az ADA-t. A központ továbbra is az ausztriai Angerben marad, a körmendi és az alegerszegi gyártás pedig változatlanul folytatódik. A tulajdonos szerint a beruházással az ADA több évtizedes hagyományát és szakmai tudását szeretnék megőrizni, közben pedig annak lehetőségét is vizsgálják, hogy újraindítsák a termelést az idén bezárt osztrák üzemben. Kóstoló kiállítás megnyitó halvására és piacfelfedező séta is szerepel a szombathelyi vásárcsarnok hétvégi nagyszabású programjai között. A vasi létesítmény is csatlakozik szeptember 18-tól a nyitott piacok napjához, amely országos összefogásban valósul meg. Szombathelyen a gyerekeket és a családokat szeretnénk megszólítani, tudtuk meg Polákovics Mariettától, a vásárcsarnok igazgatójától.
2: Igyekeztünk úgy összeállítani a programjainkat, hogy a négy napon négyféle piaci élménnyel találkozhassanak a vásárlók. Ugye csütörtökön van mindig a termelői piacunk kóstolópontokkal. Szervezünk ismét egy termelői piactúrát a pult mögött címmel, illetve erre a napra időzítettük a kettős látás fotókiállítás megnyitóit. Pénteken helyezzük a hangsúlyt az óvodás kisiskolás gyermekekre, nekik szervezünk edukációs programokat, szombaton pedig a családokat szólítjuk meg.
1: A nyitott piacok napjához az idén először körmend is csatlakozik, városunkban szombaton délelőtt várják ingyenes kóstolókkal és kézműves vásárral az érdeklődőket. Kulturális és közösségi programokkal várják a körmendieket pénteken a 208-as lakások környékén, közölték a szervezők. A program a sportpályán térzenével kezdődik, a dombtetőn virágültetést szerveznek. A kezdeményezés célja, hogy a lakók közösen szépítsék környezetüket. A játszótéren gyerekprogramok, kézműves foglalkozás, arcfestés és csillámtetoválás várja a legkisebbeket. Szeptember végén bezár a kőszegi Hotel Benedikt. A Hungest Hotels a kőszeget érintő piaci változásokkal, valamint üzleti és stratégiai szempontokkal indokolta a döntést. A 2020-ban megnyitott szálloda vendégeinek visszafizetik a befizetett előlegeket, illetve kedvezményes lehetőséget kínálnak számukra a büki létesítményükben. A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó kőszegi hotel dolgozóinak ugyancsak bükön ajánlanának munkát, tudta meg a 444. A Hotel Benedikt épületének további sorsáról annak tulajdonosa, a pannonhalmi főapátság dönt majd. A Rázsa Imre szakközépiskola is csatlakozott a Mohács 500 emlék óra országos programhoz, amelyben 1250 oktatási intézmény, mintegy 62 ezer diákja emlékezett meg az 1526-os mohácsi csata 500. évfordulójáról. Az emlékórát az Autentika műhely szervezte, és a tanév első történelem óráján tartották meg a résztvevő iskolákban. A Rázsóban a diákok egy animációs film segítségével ismerkedtek meg a mohácsi csata előzményeivel, az ütközés eseményeivel és a történelmi következményekkel. A tanulók ezután játékos, ismeretterjesztő feladatokat oldottak meg. 8 csapat részvételével rendezik meg szeptember 18 és 20 között az 5. Körmend Kupa meghívásos egyesített kosárlabda tornát, közölte a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség. A tornán ép és értelmi fogyatékossággal élő kosárlabdázók közös csapatokban versenyeznek. A mérkőzéseknek a dr. Kristóf László sportcsarnok ad otthont. A szombati programban divizionálás és csoportmérkőzések, vasárnap csoportmérkőzések, rájátszás és helyosztók, valamint eredményhirdetés szerepel. Szívmegállás esetén a legrosszabb döntés a tétlenség. A hirtelen szívhalál elleni küzdelem kulcsa a laikus újraélesztés és a működőképes defibrillátor hálózat. Ilyen esetben minden perc számít. A legrosszabb döntés a tétlenség, közölte a Magyar Kardiológusok Társasága a Szívünk Napja rendezvény kapcsán. A szervezet azt írta, a kórházon kívül hirtelen szívmegállás túlélési esélyei Magyarországon jelentősen növelhetők lennének a lakossági első segélynyújtás fejlesztésével, az automata külső defibrillátorok stratégiai kihelyezésével és a pontos regisztrációval. Újabb 3 fő ispánt nevezett ki a miniszterelnök. Három főispánt nevezett ki a miniszterelnök, derül ki a Magyar Közlöny hétfői számából. Magyar Péter kinevezte Kálmán Jánost a Győr-Moson-Sopron vármegyei kormányhivatal, Mészáros Gábort a Baranya vármegyei kormányhivatal, és Török Tamás Istvánt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal vezető főispánnál szeptember 15-i hatállyal. Júniusban a vidék és településfejlesztési miniszter javaslatára hét főispáni kinevezésről döntött a miniszterelnök. Az országgyűlés szeptember 8-án döntött arról, hogy október 1-től a vármegyék ismét megyék lesznek, visszaállítva közigazgatási és földrajzi jellegű nevüket, a főispánok pedig ismét kormány megbízottként látják el feladatukat. Olaszország nagy részén most kezdődő tanévben újra már az általános iskolák első osztályában tanítják a folyóírást, a felsőbb tagozatokban pedig a latin nyelvet. Foglalta össze a római kormány idén induló oktatási reformját a La Repubblica napilap hétfőn. Az általános iskolákban megerősítik a nyelvtan oktatását is, valamint a minisztérium ajánlott olvasmányként jelölte meg a Bibliát a nyugati kultúra elsajátítására. A reform szerint a gimnáziumokban a mesterséges intelligencia eszközként használható a matematika órákon.
0: Sporthírek.
1: Magyarország a férfiak között az első, nőknél a második helyen áll az Európai Szövetség legfrissebb vízilabda rangsorában. A European Aquatics közleménye szerint a sorrend a felnőtt, illetve az utánpótlás válogatottak elmúlt három évi teljesítménye alapján állt össze.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg kissé a felhőzet délután, de csapadék sehol sem várható. A déli eszél többfelé élénk lesz, délután 26 fok körüli csúcsértékek várható.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix, a magyar zenepiac gyümölcseivel,

0: Turmix.
1: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Ha elindul a metró, mindenki útra kész. Újságpapír darabokból írok egy regényt. Az ember arcok árulkodnak, szótlanul mesél. Féltve őrzött titkokat cserél egy új helyet. Most hadd üljek le melléd, szoríts egy helyet. Fáradt lelkem néhány megállóra megpihen. Én aludnék most egyet, az arcom elfedem. És azt képzelem,

Mondd azt, hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, ne leget hozz, hogyha fázol, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: Hazai turnét naponta 2x60 percben a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Nézem, ahogy táncolsz és úgy bánt, látom, hogy magányos vagy. Nem tudom, hogy találtam pont rád, pedig ez a város nagy.

0: Hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Reggelivel csábít a nyitott piacok napja. Stand-up-estel várják a közönséget Körmenden. 19. alkalommal lesz Káposzta Fesztivál Felsőberkiben. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Reggelivel csábít a nyitott piacok napja. Országszerte több mint 25 vásárcsarnok csatlakozik idén a nyitott piacok napjához. A negyedik alkalommal meghirdetett kezdeményezés középpontjában ezúttal a piaci reggeli áll, de számos helyszínen az árusok portékáit is meg lehet majd kóstolni vásárlás előtt, mondta Mihalik Zoltán, a vásárcsarnok együttműködési fórumának egyik alapítója.
2: Mi azt kérjük minden egyes résztvevőtől, hogy ez legyen egy olyan nap, amikor nem csak az árut mutatjuk meg, hanem arra lehetőség van, hogy minél több mindent megkóstoljanak. Ez igaz lesz a sajtos pultokra, a sajtos üzletekre, gyümölcsárusokra, és természetesen a húsos pultoknál is, ahol már kész termék van, sonkák, szalámik, nagyszámban. Sikeres a kezdeményezésünk. Van ennek közös kommunikációs hatása, évről évre egyre több résztvevő van, tényleg nincs olyan megye, ahonnan ne csatlakozott volna hozzánk városi piac.
1: A nyitott piacok napját szeptember 18-tól rendezik meg, Szombathelyen egész hétvégén zajlanak majd a programok. Az idén először a körmendi piac is csatlakozik a kezdeményezéshez. Szombaton délelőtt ingyenes kóstolókkal és kézműves vásárral várják az érdeklődőket. Stand-up-estel várják a közönséget csütörtökön Körmenden. Három ismert humorista fellépésével rendeznek stand-up-estet szeptember 17-én Körmenden, közölte a Körmendi Kulturális Központ. A Batthyány Örökség Központ színház termében Orosz Gyuri, Lórán Barnabás és Kertész Ricsi szórakoztatja a közönséget. Végsüti és közös reggeli várja a munkába tekerőket Szerdán Szombathelyen. Ismét megrendezik az őszi bringás reggelit, amelyhez országszerte csaknem 160 helyszín is csatlakozik.
3: A kezdeményezés már 2007 óta tart. Magyarországon egy nemzetközi mintára kezdtük el itthon is. Az évek során egyre csak bővült a résztvevő helyszínek száma, és ma már ott tartunk, hogy idén ősszel országszerte 158 helyszínen várjuk a kerékpárral munkába igyekvőket és a munkából hazafelé tekerőket. A szervezők között vannak munkahelyek, iskolák, civil szervezetek vagy éppen önkormányzatok. Szeretnénk megmutatni, hogy kerékpárral közlekedni a hétköznapokban is könnyű, praktikus és jó dolog, amellett, hogy egy kicsit mozgunk reggelente, míg a környezetünknek is jót teszünk ezzel.
1: A Vasi megye székhelyen is várják majd a biciklivel munkába, iskolába indulókat, mondta a Kádár Melinda, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa. A Vasi találkozó pont a Gyöngyösparti sétány lesz, a programot a Magyar Kerékpáros Klub szombathelyi szervezete rendezi. A kezdeményezéssel a rendszeres kerékpározók mellett azokat is nyerekbe csábítanák, akik eddig inkább más módon jártak munkába. 19. alkalommal rendezik meg szombaton a Felsőberki Káposzta Fesztivált és Családi Napot a falu kultúrházának udvarán. A program káposztás ételek főzőversenyével kezdődik, és lábtenisz bajnokság várja a résztvevőket. A gyerekeket egész nap ingyenes ugrálóvár, arcfestés és csillamtetoválás szórakoztatja. Délután kamionos élmény utazáson vehetnek részt az érdeklődők. A rendezvényen Tóth Tünde ad koncertet, majd lovagolni is lehet a Batthyány Lovas Bandérium jóvoltából, de operett előadás is szerepel a programban, a napot zenés mulatság zárja. Hétfőtől indult a Gyermekek és Diákok Hangja projektnap. Szeptember 14-től október 22-ig az ország óvodái, iskolái és szakképző intézményei is megtarthatják a Gyerekek és Diákok Hangja projektnapot, ahol a gyerekek és fiatalok elmondhatják, milyen óvodában vagy iskolában érzik jól magukat, hogyan szeretnének tanulni, mozogni, pihenni és közösségben lenni. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán azt írta, szeretnék, hogy a projektnapon a gyerekeké és a fiataloké legyen a szó. Reményét fejezte ki, hogy minél több intézmény csatlakozik. Általában kedvezően alakul a levegő minőség a következő napokban, írja a légszennyezettséggel foglalkozó oldalán a Hungaromet ZRT. A magyarországi levegő minőség javításával foglalkozó Hungary környezetvédelmi projekt a Facebook oldalán azt írta, gyakran tényleg tisztább a levegő eső után, de nem minden esetben és nem minden szennyező anyagnál. Mint írják, a csapadék a levegőben levegő részecskék egy részét kimossa, ugyanis a vízcseppek magukkal ragadják és a felszínre juttatják a levegőben található részecskéket. Minden idők leghosszabb hurrikánmentes szezonját jegyezték fel az Atlanti-óceánon amerikai meteorológusok. Szeptember 12-én megdőlt a korábbi rekord, mert a modern meteorológiai feljegyzések szerint még soha nem fordult elő, hogy az Atlanti-óceán térségében a hurrikán szezon közepéig még egyetlen olyan vihar sem alakuljon ki, ami hurrikán erejűnek minősíthető, azaz óránként legalább 119 km-es sebességű széllel jár.
0: Sporthírek.
1: Aranyérmes lett a magyar aerodance csoport az aerobik világbajnokság zárónapján. A csapat címvédőként érkezett a VB-re, a selejtezőkből a második helyen került a fináléba, ahol magabiztosan és rendkívül egységesen mutatta be sok tematikájú gyakorlatát. A magyar aerobik csoport a hetedik lett, kvótát szerzett az európai játékokra, az aerostep csoport pedig a negyedik helyen zárt.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhetnek kissé a felhőzet délután, de csapadék sehol sem várható. A déli eszél több felé élénk lesz, délután 26 fok körüli csúcsértékek várható.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. 5 órában is

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.

99.8 Rap hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Horvát tulajdonossal folytatja az ADA, piaci élményekkel készül Szombathely. Kulturális programokat kínálnak a körmendieknek, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Új tulajdonoshoz került az ADA. A csődbe jutott osztrák vállalatot egy horvát bútoripari vállalkozó vette át, aki önálló cégként saját márkanévvel működteti tovább az ADA-t. A központ továbbra is az ausztriai Angerben marad, a körmendi és az alegerszegi gyártás pedig változatlanul folytatódik. A tulajdonos szerint a beruházással az ADA több évtizedes hagyományát és szakmai tudását szeretnénk megőrizni, közben pedig annak lehetőségét is vizsgálják, hogy újraindítsák a termelést az idén bezárt osztrák üzemben. Kóstoló kiállítás megnyitó halvására és piacfelfedező séta is szerepel a szombathelyi vásárcsarnok hétvégi nagyszabású programjai között. A vasi létesítmény is csatlakozik szeptember 18-tól a nyitott piacok napjához, amely országos összefogásban valósul meg. Szombathelyen a gyerekeket és a családokat szeretnénk megszólítani, tudtuk meg Polákovics Mariettától, a vásárcsarnok igazgatójától.
2: Igyekeztünk úgy összeállítani a programjainkat, hogy a négy napon négyféle piaci élménnyel találkozhassanak a vásárlók. Ugye csütörtökön van mindig a termelői piacunk kóstolópontokkal. Szervezünk ismét egy termelői piactúrát a pult mögött címmel, illetve erre a napra időzítettük a kettős látásfotó kiállítás megnyitóit. Pénteken helyezzük a hangsúlyt az óvodás kisiskolás gyermekekre, nekik szervezünk edukációs programokat, szombaton pedig a családokat szólítjuk meg.
1: A nyitott piacok napjához az idén először körmend is csatlakozik, városunkban szombaton délelőtt várják ingyenes kóstolókkal és kézműves vásárral az érdeklődőket. Kulturális és közösségi programokkal várják a körmendieket pénteken a 208-as lakások környékén, közölték a szervezők. A program a sportpályán térzenével kezdődik, a dombtetőn virágültetést szerveznek. A kezdeményezés célja, hogy a lakók közösen szépítsék környezetüket. A játszótéren gyerekprogramok, kézműves foglalkozás, arcfestés és csillámtetoválás várja a legkisebbeket. Szeptember végén bezár a kőszegi Hotel Benedikt. A Hungest Hotels a kőszeget érintő piaci változásokkal, valamint üzleti és stratégiai szempontokkal indokolta a döntést. A 2020-ban megnyitott szálloda vendégeinek visszafizetik a befizetett előlegeket, illetve kedvezményes lehetőséget kínálnak számukra a büki létesítményükben. A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó kőszegi hotel dolgozóinak ugyancsak bükön ajánlanának munkát, tudta meg a 444. A Hotel Benedikt épületének további sorsáról annak tulajdonosa, a pannonhalmi főapátság dönt majd. A Rázsa Imre szakközépiskola is csatlakozott a Mohács 500 emlék óra országos programhoz, amelyben 1250 oktatási intézmény, mintegy 62 000 diákja emlékezett meg az 1526-os mohácsi csata 500. évfordulójáról. Az emlékórát az Autentika műhely szervezte, és a tanév első történelem óráján tartották meg a résztvevő iskolákban. A Rázsóban a diákok egy animációs film segítségével ismerkedtek meg a mohácsi csata előzményeivel, az ütközés eseményeivel és a történelmi következményekkel. A tanulók ezután játékos, ismeretterjesztő feladatokat oldottak meg. 8 csapat részvételével rendezik meg szeptember 18 és 20 között az 5. Körmend Kupa meghívásos egyesített kosárlabda tornát, közölte a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség. A tornán ép és értelmi fogyatékossággal élő kosárlabdázók közös csapatokban versenyeznek. A mérkőzéseknek a dr. Kristóf László sportcsarnok ad otthont. A szombati programban divizionálás és csoportmérkőzések, vasárnap csoportmérkőzések, rájátszás és helyosztók, valamint eredményhirdetés szerepel. Szívmegállás esetén a legrosszabb döntés a tétlenség. A hirtelen szívhalál elleni küzdelem kulcsa a laikus újraélesztés és a működőképes defibrillátor hálózat. Ilyen esetben minden perc számít. A legrosszabb döntés a tétlenség, közölte a Magyar Kardiológusok Társasága a Szívünk Napja rendezvény kapcsán. A szervezet azt írta, a kórházon kívül hirtelen szívmegállás túlélési esélyei Magyarországon jelentősen növelhetők lennének a lakossági első segélynyújtás fejlesztésével, az automata külső defibrillátorok stratégiai kihelyezésével és a pontos regisztrációval. Újabb 3 fő ispánt nevezett ki a miniszterelnök. Három főispánt nevezett ki a miniszterelnök, derül ki a Magyar Közlöny hétfői számából. Magyar Péter kinevezte Kálmán Jánost a Győr-Moson-Sopron vármegyei kormányhivatal, Mészáros Gábort a Baranya vármegyei kormányhivatal, és Török Tamás Istvánt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal vezető főispánnál szeptember 15-i hatállyal. Júniusban a vidék és településfejlesztési miniszter javaslatára hét főispáni kinevezésről döntött a miniszterelnök. Az országgyűlés szeptember 8-án döntött arról, hogy október 1-től a vármegyék ismét megyék lesznek, visszaállítva közigazgatási és földrajzi jellegű nevüket, a főispánok pedig ismét kormány megbízottként látják el feladatukat. Olaszország nagy részén most kezdődő tanévben újra már az általános iskolák első osztályában tanítják a folyóírást, a felsőbb tagozatokban pedig a latin nyelvet. Foglalta össze a római kormány idén induló oktatási reformját a La Repubblica napilap hétfőn. Az általános iskolákban megerősítik a nyelvtan oktatását is, valamint a minisztérium ajánlott olvasmányként jelölte meg a Bibliát a nyugati kultúra elsajátítására. A reform szerint a gimnáziumokban a mesterséges intelligencia eszközként használható a matematika órákon.
0: Sporthírek.
1: Magyarország a férfiak között az első, nőknél a második helyen áll az Európai Szövetség legfrissebb vízilabda rangsorában. A European Aquatics közleménye szerint a sorrend a felnőtt, illetve az utánpótlás válogatottak elmúlt három évi teljesítménye alapján állt össze.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhetnek kissé a felhőzet délután, de csapadék sehol sem várható. A déli eszél többfelé élénk lesz, délután 26 fok körüli csúcsértékek várható.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

Kingston. Let's go, hey!

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Reggelivel csábít a nyitott piacok napja. Stand-up-essel várják a közönséget Körmenden. 19. alkalommal lesz Káposzta Fesztivál Felsőberkiben. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Reggelivel csábít a nyitott piacok napja. Országszerte több mint 25 vásárcsarnok csatlakozik idén a nyitott piacok napjához. A negyedik alkalommal meghirdetett kezdeményezés középpontjában ezúttal a piaci reggeli áll, de számos helyszínen az árusok portékáit is meg lehet majd kóstolni vásárlás előtt, mondta Mihalik Zoltán, a vásárcsarnok együttműködési fórumának egyik alapítója.
2: Mi azt kérjük minden egyes résztvevőtől, hogy ez legyen egy olyan nap, amikor nem csak az árut mutatjuk meg, hanem arra lehetőség van, hogy minél több mindent megkóstoljanak. Ez igaz lesz a sajtos pultokra, a sajtos üzletekre, gyümölcsárusokra, és természetesen a húsos pultoknál is, ahol már készszermék van, sonkák, szalámik, nagy számban. Sikeres a kezdeményezésünk. Van ennek közös kommunikációs hatása, évről évre egyre több résztvevő van, tényleg nincs olyan megye, ahonnan ne csatlakozott volna hozzánk városi piac.
1: A nyitott piacok napját szeptember 18-tól rendezik meg, szombathelyen egész hétvégén zajlanak majd a programok. Az idén először a körmendi piac is csatlakozik a kezdeményezéshez. Szombaton délelőtt ingyenes kóstolókkal és kézműves vásárral várják az érdeklődőket. Stand-up-essel várják a közönséget csütörtökön Körmenden. Három ismert humorista fellépésével rendeznek stand-up-estet szeptember 17-én Körmenden, közölte a Körmendi Kulturális Központ. A Batthyány Örökség Központ színház termében Orosz Gyuri, Lórán Barnabás és Kertész Ricsi szórakoztatja a közönséget. Végsüti és közös reggeli várja a munkába tekerőket szerdán szombathelyen. Ismét megrendezik az őszi bringás reggelit, amelyhez országszerte csaknem 160 helyszín is csatlakozik.
3: A kezdeményezés már 2007 óta tart. Magyarországon egy nemzetközi mintára kezdtük el itthon is. Az évek során egyre csak bővült a résztvevő helyszínek száma, és ma már ott tartunk, hogy idén ősszel országszerte 158 helyszínen várjuk a kerékpárral munkába igyekvőket és a munkából hazafelé tekerőket. A szervezők között vannak munkahelyek, iskolák, civil szervezetek vagy éppen önkormányzatok. Szeretnénk megmutatni, hogy kerékpárral közlekedni a hétköznapokban is könnyű, praktikus és jó dolog, amellett, hogy egy kicsit mozgunk reggelente, míg a környezetünknek is jót teszünk ezzel.
1: A Vasi megye székhelyen is várják majd a biciklivel munkába, iskolába indulókat, mondta a Kádár Melinda, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa. A vasi találkozó pont a Gyöngyösparti sétány lesz, a programot a Magyar Kerékpáros Klub szombathelyi szervezete rendezi. A kezdeményezéssel a rendszeres kerékpározók mellett azokat is nyerekbe csábítanák, akik eddig inkább más módon jártak munkába. 19. alkalommal rendezik meg szombaton a Felsőberki Káposzta Fesztivált és Családi Napot a Falu Kultúrházának udvarán. A program káposztás ételek főzőversenyével kezdődik, és lábtenisz bajnokság várja a résztvevőket. A gyerekeket egész nap ingyenes ugrálóvár, arcfestés és csillamtetoválás szórakoztatja. Délután kamionos élményutazáson vehetnek részt az érdeklődők. A rendezvényen Tóth Tünde ad koncertet, majd lovagolni is lehet a Batthyány Lovas Bandérium jóvoltából, de operett előadás is szerepel a programban, a napot zenés mulatság zárja. Hétfőtől indult a Gyermekek és Diákok Hangja projektnap. Szeptember 14-től október 22-ig az ország óvodái, iskolái és szakképző intézményei is megtarthatják a Gyerekek és Diákok Hangja projektnapot, ahol a gyerekek és fiatalok elmondhatják, milyen óvodában vagy iskolában érzik jól magukat, hogyan szeretnének tanulni, mozogni, pihenni és közösségben lenni. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán azt írta, szeretnék, hogy a projektnapon a gyerekeké és a fiataloké legyen a szó. Reményét fejezte ki, hogy minél több intézmény csatlakozik. Általában kedvezően alakul a levegő minőség a következő napokban, írja a légszennyezettséggel foglalkozó oldalán a Hungaromet ZRT. A magyarországi levegőminőség javításával foglalkozó Hungary környezetvédelmi projekt a Facebook oldalán azt írta, gyakran tényleg tisztább a levegő eső után, de nem minden esetben és nem minden szennyező anyagnál. Mint írják, a csapadék a levegőben levegő részecskék egy részét kimossa, ugyanis a vízcseppek magukkal ragadják és a felszínre juttatják a levegőben található részecskéket. Minden idők leghosszabb hurrikánmentes szezonját jegyezték fel az Atlanti-óceánon amerikai meteorológusok. Szeptember 12-én megdőlt a korábbi rekord, mert a modern meteorológiai feljegyzések szerint még soha nem fordult elő, hogy az Atlanti-óceán térségében a hurrikán szezon közepéig még egyetlen olyan vihar sem alakuljon ki, ami hurrikán erejűnek minősíthető, azaz óránként legalább 119 km-es sebességű széllel jár.
0: Sporthírek.
1: Aranyérmes lett a magyar aerodance csoport az aerobik világbajnokság zárónapján. A csapat címvédőként érkezett a VB-re, a selejtezőkből a második helyen került a fináléba, ahol magabiztosan és rendkívül egységesen mutatta be sok tematikájú gyakorlatát. A magyar aerobik csoport a hetedik lett, kvótát szerzett az európai játékokra, az aerostep csoport pedig a negyedik helyen zárt.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg kissé a felhőzet délután, de csapadék sehol sem várható. A déli eszél több felé élénk lesz, délután 26 fok körüli csúcsértékek várható.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Horváth tulajdonossal folytatja az ADA piaci élményekkel készül Szombathely. Kulturális programokat kínálnak a körmendieknek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Új tulajdonoshoz került az ADA. A csődbe jutott osztrák vállalatot egy horvát bútoripari vállalkozó vette át, aki önálló cégként saját márkanévvel működteti tovább az ADA-t. A központ továbbra is az ausztriai Angerben marad, a körmendi és az alegerszegi gyártás pedig változatlanul folytatódik. A tulajdonos szerint a beruházással az ADA több évtizedes hagyományát és szakmai tudását szeretnék megőrizni, közben pedig annak lehetőségét is vizsgálják, hogy újraindítsák a termelést az idén bezárt osztrák üzemben. Kóstoló kiállítás megnyitó halvására és piacfelfedező séta is szerepel a szombathelyi vásárcsarnok hétvégi nagyszabású programjai között. A vasi létesítmény is csatlakozik szeptember 18-tól a nyitott piacok napjához, amely országos összefogásban valósul meg. Szombathelyen a gyerekeket és a családokat szeretnénk megszólítani, tudtuk meg Polákovics Mariettától, a vásárcsarnok igazgatójától.
2: Igyekeztünk úgy összeállítani a programjainkat, hogy a négy napon négyféle piaci élménnyel találkozhassanak a vásárlók. Ugye csütörtökön van mindig a termelői piacunk kóstolópontokkal. Szervezünk ismét egy termelői piactúrát a pult mögött címmel, illetve erre a napra időzítettük a kettős látás fotókiállítás megnyitóit. Pénteken helyezzük a hangsúlyt az óvodás kisiskolás gyermekekre, nekik szervezünk edukációs programokat, szombaton pedig a családokat szólítjuk meg.
1: A nyitott piacok napjához az idén először körmend is csatlakozik, városunkban szombaton délelőtt várják ingyenes kóstolókkal és kézműves vásárral az érdeklődőket. Kulturális és közösségi programokkal várják a körmendieket pénteken a 208-as lakások környékén, közölték a szervezők. A program a sportpályán térzenével kezdődik, a dombtetőn virágültetést szerveznek. A kezdeményezés célja, hogy a lakók közösen szépítsék környezetüket. A játszótéren gyerekprogramok, kézműves foglalkozás, arcfestés és csillámtetoválás várja a legkisebbeket. Szeptember végén bezár a kőszegi Hotel Benedikt. A Hungest Hotels a kőszeget érintő piaci változásokkal, valamint üzleti és stratégiai szempontokkal indokolta a döntést. A 2020-ban megnyitott szálloda vendégeinek visszafizetik a befizetett előlegeket, illetve kedvezményes lehetőséget kínálnak számukra a büki létesítményükben. A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó kőszegi hotel dolgozóinak ugyancsak bükön ajánlanának munkát, tudta meg a 444. A Hotel Benedikt épületének további sorsáról annak tulajdonosa, a pannonhalmi főapátság dönt majd. A Rázsa Imre szakközépiskola is csatlakozott a Mohács 500 emlék óra országos programhoz, amelyben 1250 oktatási intézmény, mintegy 62 ezer diákja emlékezett meg az 1526-os mohácsi csata 500. évfordulójáról. Az emlékórát az Autentika műhely szervezte, és a tanév első történelem óráján tartották meg a résztvevő iskolákban. A Rázsóban a diákok egy animációs film segítségével ismerkedtek meg a mohácsi csata előzményeivel, az ütközés eseményeivel és a történelmi következményekkel. A tanulók ezután játékos, ismeretterjesztő feladatokat oldottak meg. 8 csapat részvételével rendezik meg szeptember 18 és 20 között az 5. Körmend Kupa meghívásos egyesített kosárlabda tornát, közölte a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség. A tornán ép és értelmi fogyatékossággal élő kosárlabdázók közös csapatokban versenyeznek. A mérkőzéseknek a dr. Kristóf László sportcsarnok ad otthont. A szombati programban divizionálás és csoportmérkőzések, vasárnap csoportmérkőzések, rájátszás és helyosztók, valamint eredményhirdetés szerepel. Szívmegállás esetén a legrosszabb döntés a tétlenség. A hirtelen szívhalál elleni küzdelem kulcsa a laikus újraélesztés és a működőképes defibrillátor hálózat. Ilyen esetben minden perc számít. A legrosszabb döntés a tétlenség, közölte a Magyar Kardiológusok Társasága a Szívünk Napja rendezvény kapcsán. A szervezet azt írta, a kórházon kívül hirtelen szívmegállás túlélési esélyei Magyarországon jelentősen növelhetők lennének a lakossági első segélynyújtás fejlesztésével, az automata külső defibrillátorok stratégiai kihelyezésével és a pontos regisztrációval. Újabb három főispánt nevezett ki a miniszterelnök. Derül ki a Magyar Közlöny hétfői számából. Magyar Péter kinevezte Kámán Jánost a Győr-Moson-Sopron vármegyei kormányhivatal Mészáros Gábort, a Baranya vármegyei kormányhivatal, és Török Tamás Istvánt, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal vezető főispánnál szeptember 15-i hatállyal. Júniusban a vidék és településfejlesztési miniszter javaslatára 7 főispáni kinevezésről döntött a miniszterelnök. Az országgyűlés szeptember 8-án döntött arról, hogy október 1-től a vármegyék ismét megyék lesznek, visszaállítva közigazgatási és földrajzi jellegű nevüket, a főispánok pedig ismét kormány megbízottként látják el feladatukat. Olaszország nagy részén most kezdődő tanévben újra már az általános iskolák első osztályában tanítják a folyóírást, a felsőbb tagozatokban pedig a latin nyelvet. Foglalta össze a római kormány idén induló oktatási reformját a La Repubblica napilap hétfőn. Az általános iskolákban megerősítik a nyelvtan oktatását is, valamint a minisztérium ajánlott olvasmányként jelölte meg a Bibliát a nyugati kultúra elsajátítására. A reform szerint a gimnáziumokban a mesterséges intelligencia eszközként használható a matematika órákon.
0: Sporthírek.
1: Magyarország a férfiak között az első, nőknél a második helyen áll az Európai Szövetség legfrissebb vízilabda rangsorában. A European Aquatics közleménye szerint a sorrend a felnőtt, illetve az utánpótlás válogatottak elmúlt 3 évi teljesítménye alapján állt össze.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg kissé a felhőzet délután, de csapadék sehol sem várható. A déli eszél többfelé élénk lesz, délután 26 fok körüli csúcsértékek várható.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Reggelivel csábít a nyitott piacok napja. Stand-up-esttel várják a közönséget Körmenden. 19. alkalommal lesz Káposzta Fesztivál Felsőberkiben. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Reggelivel csábít a nyitott piacok napja. Országszerte több mint 25 vásárcsarnok csatlakozik idén a nyitott piacok napjához. A negyedik alkalommal meghirdetett kezdeményezés középpontjában ezúttal a piaci reggeli áll, de számos helyszínen az árusok portékáit is meg lehet majd kóstolni vásárlás előtt, mondta Mihalik Zoltán, a vásárcsarnok együttműködési fórumának egyik alapítója.
2: Mi azt kérjük minden egyes résztvevőtől, hogy ez legyen egy olyan nap, amikor nem csak az árut mutatjuk meg, hanem arra lehetőség van, hogy minél több mindent megkóstoljanak. Ez igaz lesz a sajtos pultokra, a sajtos üzletekre, gyümölcsárusokra, és természetesen a húsos pultoknál is, ahol már készszermék van, sonkák, szalámék nagy számban. Sikeres a kezdeményezésünk. Van ennek közös kommunikációs hatása, évről évre egyre több résztvevő van, tényleg nincs olyan megye, ahonnan ne csatlakozott volna hozzánk városi piac.
1: A nyitott piacok napját szeptember 18-tól rendezik meg, szombathelyen egész hétvégén zajlanak majd a programok. Az idén először a körmendi piac is csatlakozik a kezdeményezéshez. Szombaton délelőtt ingyenes kóstolókkal és kézműves vásárral várják az érdeklődőket. Stand-up-esttel várják a közönséget csütörtökön Körmenden. Három ismert humorista fellépésével rendeznek stand-up-estet szeptember 17-én Körmenden, közölte a Körmendi Kulturális Központ. A Batthyány Örökség Központ színház termében Orosz Gyuri, Lórán Barnabás és Kertész Ricsi szórakoztatja a közönséget. Végsüti és közös reggeli várja a munkába tekerőket Szerdán Szombathelyen. Ismét megrendezik az őszi bringás reggelit, amelyhez országszerte csaknem 160 helyszín is csatlakozik.
3: A kezdeményezés már 2007 óta tart. Magyarországon egy nemzetközi mintára kezdtük el itthon is. Az évek során egyre csak bővült a résztvevő helyszínek száma, és ma már ott tartunk, hogy idén ősszel országszerte 158 helyszínen várjuk a kerékpárral munkába igyekvőket és a munkából hazafelé tekerőket. A szervezők között vannak munkahelyek, iskolák, civil vagy éppen önkormányzatok. Szeretnénk megmutatni, hogy kerékpárral közlekedni a hétköznapokban is könnyű, praktikus és jó dolog, amellett, hogy egy kicsit mozgunk reggelente, míg a környezetünknek is jót teszünk ezzel.
1: A Vasi megye székhelyen is várják majd a biciklivel munkába, iskolába indulókat, mondta a Kádár Melinda, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa. A Vasi találkozópont a Gyöngyösparti sétány lesz, a programot a Magyar Kerékpáros Klub szombathelyi szervezete rendezi. A kezdeményezéssel a rendszeres kerékpározók mellett azokat is nyerekbe csábítanák, akik eddig inkább más módon jártak munkába. 19. alkalommal rendezik meg szombaton a Felsőberki Káposzta Fesztivált és Családi Napot a Falu Kultúrházának udvarán. A program káposztás ételek főzőversenyével kezdődik, és lábtenisz bajnokság várja a résztvevőket. A gyerekeket egész nap ingyenes ugrálóvár, arcfestét és csillamtetoválás szórakoztatja. Délután kamionos élmény utazáson vehetnek részt az érdeklődők. A rendezvényen Tóth Tünde ad koncertet, majd lovagolni is lehet a Batthyány Lovas Bandérium jóvoltából, de operett előadás is szerepel a programban, a napot zenés mulatság zárja. Hétfőtől indult a Gyermekek és Diákok Hangja projektnap. Szeptember 14-től október 22-ig az ország óvodái, iskolái és szakképző intézményei is megtarthatják a Gyerekek és Diákok Hangja projektnapot, ahol a gyerekek és fiatalok elmondhatják, milyen óvodában vagy iskolában érzik jól magukat, hogyan szeretnének tanulni, mozogni, pihenni és közösségben lenni. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán azt írta, szeretnék, hogy a projektnapon a gyerekeké és a fiataloké legyen a szó. Reményét fejezte ki, hogy minél több intézmény csatlakozik. Általában kedvezően alakul a levegő minőség a következő napokban, írja a légszennyezettséggel foglalkozó oldalán a Hungaromet ZRT. A magyarországi levegő minőség javításával foglalkozó Hungary környezetvédelmi projekt a Facebook oldalán azt írta, gyakran tényleg tisztább a levegő eső után, de nem minden esetben és nem minden szennyező anyagnál. Mint írják, a csapadék a levegőben levegő részecskék egy részét kimossa, ugyanis a vízcseppek magukkal ragadják és a felszínre juttatják a levegőben található részecskéket. Minden idők leghosszabb hurrikánmentes szezonját jegyezték fel az Atlanti-óceánon amerikai meteorológusok. Szeptember 12-én megdőlt a korábbi rekord, mert a modern meteorológiai feljegyzések szerint még soha nem fordult elő, hogy az Atlanti-óceán térségében a hurrikán szezon közepéig még egyetlen olyan vihar sem alakuljon ki, ami hurrikán erejűnek minősíthető, azaz óránként legalább 119 km-es sebességű széllel jár.
0: Sporthírek.
1: Aranyérmes lett a magyar aerodance csoport az aerobik világbajnokság zárónapján. A csapat címvédőként érkezett a VB-re, a selejtezőkből a második helyen került a fináléba, ahol magabiztosan és rendkívül egységesen mutatta be sok tematikájú gyakorlatát. A magyar aerobik csoport a hetedik lett, kvótát szerzett az európai játékokra, az aerostep csoport pedig a negyedik helyen zárt.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhetnek kissé a felhőzet délután, de csapadék sehol sem várható. A déli eszél több felé élénk lesz, délután 26 fok körüli csúcsértékek várható.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Folytatódik az enyhe idő elszórtan záporokkal. Megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait. Moszkva válaszolni fog diplomatáinak Budapest általi kiutasítására. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megválasztotta az Alkotmánybíróság új tagjait az országgyűlés. Alkotmánybíró lett Hronovszki Nóra, Kovács András György, Ligeti Miklós, Orosz Árpád Gábor és Szomora Zsolt a Tisza párt frakciójának öt jelöltje. Megbízatásuk 9 évre szól. A parlament azért választott új tagokat a testületbe, mert az alaptörvény júliusban elfogadott módosítása 70 évben korlátozta a tagok életkorát. Így 5 bíró mandátuma megszűnt. A Fidesz és a KDNP képviselői még a titkos szavazás előtt kivonultak az ülésteremből. Közpénzügyi munkacsoportot hoz létre a pénzügyminiszter. A testület feladata lesz egyebek mellett a közpénzügyi reform előkészítése és végrehajtása, valamint a költségvetési szabályok kidolgozása és az éves költségvetési törvény előkészítése, továbbá a nemzetközi gyakorlatok feltérképezése. A munkacsoportnak a pénzügyminisztérium szakemberei mellett a Magyar Államkincstár elnöke is a tagja lesz. Átalakul a szakképzési centrumok irányítási rendszere. A parlament elfogadta a szakképzési törvény módosítását, amely megszünteti a kettős vezetést azzal, hogy kivezetik a kancellári munkakört. Az intézményeket főigazgató vezeti majd. A felső vezetők számának csökkentésétől számottevő megtakarítást vár a kormány. Az új vezetőket nyílt pályázaton választják ki, amelyen a centrumok korábbi, illetve jelenlegi vezetői is indulhatnak. Válaszolni fog Moszkva arra, hogy 10 diplomatáját kitiltották Magyarországról, ismételte meg az orosz külügyi szóvivő egy sajtótájékoztatón. Maria Zaharova úgy fogalmazott, 100%-ig biztos, hogy lesz válasz, de még egyeztetnek az érintett hatóságok arról, hogy a lépés melyik területet érinti majd. Másodszor is meghosszabbította Spanyolország az Olaszországból érkezők határellenőrzését, miután az olasz kormány hasonló intézkedést jelentett be. Eszerint további 3 hétig érvényben marad a szúrópróbaszerű ellenőrzés a repülőtereken és a kikötőkben. Olaszország augusztus elején függesztette fel a schengeni megállapodást Spanyolországgal, miután több mint 70 ezre jutottak be illegálisan a Marokkóval határos észak-afrikai spanyol városba, Ceutába.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos száraz idő várható, néhol megnövekedhet a felhőzet, hajnalban átmenetileg köd képződhet. Szerdán késő estétől egyre több felé fordulhat elő eső, és a szél is megélénkülhet. Hajnalban 8 és 15, napközben 25 fok várható.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Új tulajdonoshoz került az ADA. A csődbe jutott osztrák vállalatot egy horvát bútoripari vállalkozó vette át, aki önálló cégként saját márkanévvel működteti tovább az ADA-t. A központ továbbra is az ausztriai Angerben marad, a körmendi és az alegerszegi gyártás pedig változatlanul folytatódik. A tulajdonos szerint a beruházással az ADA több évtizedes hagyományát és szakmai tudását szeretnénk megőrizni, közben pedig annak lehetőségét is vizsgálják, hogy újraindítsák a termelést az idén bezárt osztrák üzemben. Kóstoló kiállítás megnyitó halvására és piacfelfedező sétai szerepel a szombathelyi vásárcsarnok hétvégi nagyszabású programjai között. A vasi létesítmény is csatlakozik szeptember 18-tól a nyitott piacok napjához, amely országos összefogásban valósul meg. Szombathelyen a gyerekeket és a családokat szeretnénk megszólítani, tudtuk meg Polákovics Mariettától, a vásárcsarnok igazgatójától.
2: Igyekeztünk úgy összeállítani a programjainkat, hogy a négy napon négyféle piaci élménnyel találkozhassanak a vásárlók. Ugye csütörtökön van mindig a termelői piacunk kóstolópontokkal. Szervezünk ismét egy termelői piactúrát a pult mögött címmel, illetve erre a napra időzítettük a kettős látásfotó kiállítás megnyitóit. Pénteken helyezzük a hangsúlyt az óvodás kisiskolás gyermekekre, nekik szervezünk edukációs programokat, szombaton pedig a családokat szólítjuk meg.
1: A nyitott piacok napjához az idén először körmend is csatlakozik, városunkban szombaton délelőtt várják ingyenes kóstolókkal és kézműves vásárral az érdeklődőket. Kulturális és közösségi programokkal várják a körmendieket pénteken a 208-as lakások környékén, közölték a szervezők. A program a sportpályán térzenével kezdődik, a dombtetőn virágültetést szerveznek, a kezdeményezés célja, hogy a lakók közösen szépítsék környezetüket. A játszótéren gyerekprogramok, kézműves foglalkozás, arcfestés és csillámtetoválás várja a legkisebbeket. Szeptember végén bezár a kőszegi Hotel Benedikt. A Hungest Hotels a kőszeget érintő piaci változásokkal, valamint üzleti és stratégiai szempontokkal indokolta a döntést. A 2020-ban megnyitott szálloda vendégeinek visszafizetik a befizetett előlegeket, illetve kedvezményes lehetőséget kínálnak számukra a büki létesítményükben. A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó kőszegi hotel dolgozóinak ugyancsak bükön ajánlanának munkát, tudta meg a 444. A Hotel Benedikt épületének további sorsáról annak tulajdonosa, a pannonhalmi főapátság dönt majd. A Rázsa Imre szakközépiskola is csatlakozott a Mohács 500 emlékóra országos programhoz, amelyben 1250 oktatási intézmény, mintegy 62 ezer diákja emlékezett meg az 1526-os mohácsi csata 500. évfordulójáról. Az emlékórát az Autentika műhely szervezte, és a tanév első történelem óráján tartották meg a résztvevő iskolákban. A Rázsóban a diákok egy animációs film segítségével ismerkedtek meg a mohácsi csata előzményeivel, az ütközés eseményeivel és a történelmi következményekkel. A tanulók ezután játékos, ismeretterjesztő feladatokat oldottak meg. Reggelivel csábít a nyitott piacok napja. Országszerte több mint 25 vásárcsarnok csatlakozik idén a nyitott piacok napjához. A negyedik alkalommal meghirdetett kezdeményezés középpontjában ezúttal a piaci reggeli áll, de számos helyszínen az árusok portékáit is meg lehet majd kóstolni vásárlás előtt, mondta Mihalik Zoltán, a vásárcsarnok együttműködési fórumának egyik alapítója.
3: Mi azt kérjük minden egyes részvevőtől, hogy ez legyen egy olyan nap, amikor

0: nem csak az árut mutatjuk meg, hanem arra lehetőség van, hogy minél több mindent megkóstoljanak. Ez igaz lesz a sajtos pultokra, a sajtos üzletekre, gyümölcsárusokra, és természetesen a húsos pultoknál is, ahol már készszermék van, sonkák, szalámék nagy számban. Sikeres a kezdeményezésünk. Van ennek közös kommunikációs hatása, évről évre egyre több résztvevő van, tényleg nincs olyan megye, ahonnan ne csatlakozott volna hozzánk városi piac.
1: A nyitott piacok napját szeptember 18-tól rendezik meg, Szombathelyen egész hétvégén zajlanak majd a programok. Az idén először a Körmendi piac is csatlakozik a kezdeményezéshez. Szombaton délelőtt ingyenes kóstolókkal és kézműves vásárral várják az érdeklődőket. Stand-up-estel várják a közönséget csütörtökön Körmenden. Három ismert humorista fellépésével rendeznek stand-up-estet szeptember 17-én Körmenden, közölte a Körmendi Kulturális Központ. A Batthyány Örökség Központ színház termében Orosz Gyuri, Lórán Barnabás és Kertész Ricsi szórakoztatja a közönséget. Végsüti és közös reggeli várja a munkába tekerőket Szerdán Szombathelyen. Ismét megrendezik az őszi bringás reggelit, amelyhez országszerte csaknem 160 helyszín is csatlakozik.
2: A kezdeményezés már 2007 óta tart, Magyarországon egy nemzetközi mintára kezdtük el itthon is. Az évek során egyre csak bővült a résztvevő helyszínek száma, és ma már ott tartunk, hogy idén ősszel országszerte 158 helyszínen várjuk a kerékpárral munkába igyekvőket és a munkából hazafelé tekerőket. A szervezők között vannak munkahelyek, iskolák, civil szervezetek vagy éppen önkormányzatok. Szeretnénk megmutatni, hogy kerékpárral közlekedni a hétköznapokban is könnyű, praktikus és jó dolog, amellett, hogy egy kicsit mozgunk reggelente, még a környezetünknek is jót teszünk ezzel.
1: A Vasi megye székhelyen is várják majd a biciklivel munkába, iskolába indulókat, mondta a Kádár Melinda, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa. A vasi találkozó pont a Gyöngyös parti sétány lesz, a programot a Magyar Kerékpáros Klub szombathelyi szervezete rendezi. A kezdeményezéssel a rendszeres kerékpározók mellett azokat is nyerekbe csábítanák, akik eddig inkább más módon jártak munkába. 19. alkalommal rendezik meg szombaton a Felsőberki Káposzta Fesztivált és Családi Napot a falu kultúrházának udvarán. A program káposztás ételek főzőversenyével kezdődik, és lábtenisz bajnokság várja a résztvevőket. A gyerekeket egész nap ingyenes ugrálóvár, arcfestés és csillamtetoválás szórakoztatja. Délután kamionos élményutazáson vehetnek részt az érdeklődők. A rendezvényen Tóth Tünde ad koncertet, majd lovagolni is lehet a Batthyány Lovas Bandérium jóvoltából, de operett előadás is szerepel a programban, a napot zenés mulatság zárja. 8 csapat részvételével rendezik meg szeptember 18 és 20 között az 5. Körmend Kupa meghívásos egyesített kosárlabda tornát, közölte a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség. A tornán ép és értelmi fogyatékossággal élő kosárlabdázók közös csapatokban versenyeznek. A mérkőzéseknek a dr. Kristóf László sportcsarnok ad otthont. A szombati programban divizionálás és csoportmérkőzések, vasárnap csoportmérkőzések, rájátszás és helyosztók, valamint eredményhirdetés szerepel. Szívmegállás esetén a legrosszabb döntés a tétlenség. A hirtelen szívhalál elleni küzdelem kulcsa a laikus újraélesztés és a működőképes defibrillátor hálózat. Ilyen esetben minden perc számít. A legrosszabb döntés a tétlenség, közölte a Magyar Kardiológusok Társasága a Szívünk Napja rendezvény kapcsán. A szervezet azt írta, a kórházon kívül hirtelen szívmegállás túlélési esélyei Magyarországon jelentősen növelhetők lennének a lakossági első segélynyújtás fejlesztésével, az automata külső defibrillátorok stratégiai kihelyezésével és a pontos regisztrációval. Újabb három főispánt nevezett ki a miniszterelnök. Derül ki a Magyar Közlöny hétfői számából. Magyar Péter kinevezte Kámán Jánost a Győr-Moson-Sopron vármegyei kormányhivatal, Mészáros Gábort a Baranya vármegyei kormányhivatal, és Török Tamás Istvánt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal vezető főispánnál szeptember 15-i hatállyal. Júniusban a vidék és településfejlesztési miniszter javaslatára hét főispáni kinevezésről döntött a miniszterelnök. Az országgyűlés szeptember 8-án döntött arról, hogy október 1-től a vármegyék ismét megyék lesznek, visszaállítva közigazgatási és földrajzi jellegű nevüket, a főispánok pedig ismét kormány megbízottként látják el feladatukat. Hétfőtől indult a Gyermekek és Diákok Hangja projektnap. Szeptember 14-től október 22-ig az ország óvodái, iskolái és szakképző intézményei is megtarthatják a Gyerekek és Diákok Hangja projektnapot, ahol a gyerekek és fiatalok elmondhatják, milyen óvodában vagy iskolában érzik jól magukat, hogyan szeretnének tanulni, mozogni, pihenni és közösségben lenni. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán azt írta, szeretnék, hogy a projektnapon a gyerekekém és a fiataloké legyen a szó. Reményét fejezte ki, hogy minél több intézmény csatlakozik. Általában kedvezően alakul a levegő minőség a következő napokban, írja a légszennyezettséggel foglalkozó oldalán a Hungaromet ZRT. A magyarországi levegő minőség javításával foglalkozó Hungary környezetvédelmi projekt a Facebook oldalán azt írta, gyakran tényleg tisztább a levegő eső után, de nem minden esetben és nem minden szennyező anyagnál. Mint írják, a csapadék a levegőben levegő részecskék egy részét kimossa, ugyanis a vízcseppek magukkal ragadják és a felszínre juttatják a levegőben található részecskéket. Minden idők leghosszabb hurrikánmentes szezonját jegyezték fel az Atlanti-óceánon amerikai meteorológusok. Szeptember 12-én megdőlt a korábbi rekord, mert a modern meteorológiai feljegyzések szerint még soha nem fordult elő, hogy az Atlanti-óceán térségében a hurrikán szezon közepéig még egyetlen olyan vihar sem alakuljon ki, ami hurrikán erejűnek minősíthető, azaz óránként legalább 119 km-es sebességű széllel jár. Olaszország nagy részén most kezdődő tanévben újra már az általános iskolák első osztályában tanítják a folyóírást, a felsőbb tagozatokban pedig a latin nyelvet. Foglalta össze a római kormány idén induló oktatási reformját a La Repubblica napilap hétfőn. Az általános iskolákban megerősítik a nyelvtan oktatását is, valamint a minisztérium ajánlott olvasmányként jelölte meg a Bibliát a nyugati kultúra elsajátítására. A reform szerint a gimnáziumokban a mesterséges intelligencia eszközként használható a matematika órákon. Magyarország a férfiak között az első, nőknél a második helyen áll az Európai Szövetség legfrissebb vízilabda rangsorában. A European Aquatics közleménye szerint a sorrend a felnőtt, illetve az utánpótlás válogatottak elmúlt három évi teljesítménye alapján állt össze. Aranyérmes lett a magyar aerodance csoport az aerobik világbajnokság zárónapján. A csapat címvédőként érkezett a VB-re, a selejtezőkből a második helyen került a fináléba, ahol magabiztosan és rendkívül egységesen mutatta be sok tematikájú gyakorlatát. A magyar aerobik csoport a hetedik lett, kvótát szerzett az európai játékokra, az aerostep csoport pedig a negyedik helyen zárt. What's the trick?

0: 99.8.
1: 99.8. Körment rádiója. Ráfangolva.
2: Nézzünk szét. Vajon megérkeztünk, vagy csak itt vagyunk?

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Folytatódik az enyhe idő, elszórtan záporokkal. Támogatást kapnak a dízelautók tulajdonosai. A Vatikánba utazik a jövő héten Magyar Péter. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot. A döntés értelmében a 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek évvégéig havi 5000, összesen 20000 forint segítséget kapnak. A Ruf Bálint miniszterelnök helyettes által benyújtott jogszabály arról is rendelkezik, hogy novemberben a cigaretta jövedéki adója 9, míg a hevített termékeké és a fogyasztási dohányé több mint 25%-kal nő. Zseppénznek nevezte az üzemanyagárak ellensúlyozására bevezetett havi 5000 forintos dízel kompenzációt a Fidesz frakció. Az ellenzéki képviselőcsoport szerint az intézkedésből a hazai autósok mintegy háromnegyede kimarad, miközben a juttatás többszörösét vonják el tőlük a dohánytermékek jövedéki adójának emelésével. Jövő csütörtökön a Vatikánba utazik a miniszterelnök. Magyar Pétert magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. A kormányfő közölte azt is, hogy látogatása során tárgyalást folytat majd Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőjével. Hamarosan megindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a vasútbiztonsági teszteken nem merült fel hiba. Október első hétvégéjén teljes terhelést modellező tesztet végeznek. A vonatok utasok nélkül, de a nappali csúcsidős menetrend szerint közlekednek majd 160 km/órás sebességgel. Idén nyáron csaknem kétharmadával nőtt az európai tengerparti úti célokra repülő magyarok száma tavalyihoz képest, derül ki az egyik hazai jegyértékesítő cég adataiból. Az utazási kedv élénkülését az árak átlagosan 15%-os csökkenése, az erősödő forint és a fapados légitársaságok árversenye hajtotta. A legnépszerűbb célpontok közé idén Bari, Tirana és Alicante mellett Malaga, Rimini, valamint Zadar tartozott. Bringás reggelivel várja a belvároson át munkába, iskolába igyekvőket a BKK szerdán. 7 és 9 óra között minden kerékpárral érkezőt friss gyümölcsel, péksüteménnyel és innivalóval kínálnak a Városháza parkban. A Bringás reggelit az Európai Mobilitás Hét részeként szervezik.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos száraz idő várható, néhol megnövekedhet a felhőzet. Szerdán késő estétől egyre több felé fordulhat elő eső, és a szél is megélénkülhet. Hajnalban 8 és 15, napközben 25 fok várható.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangol.

0: Görmend FM. Görmend FM. A Görmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.
1: Hello? Uh-huh. Ott Ali. Tessé? Ne várj. Majd megyek. Hadd lássam a kezeket.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Folytatódik az enyhe idő elszórtan záporokkal. Megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait. Moszkva válaszolni fog diplomatáinak Budapest általi kiutasítására. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megválasztotta az Alkotmánybíróság új tagjait az országgyűlés. Alkotmánybíró lett Hronovszki Nóra, Kovács András György, Ligeti Miklós, Orosz Árpád Gábor és Szomora Zsolt a Tisza párt frakciójának öt jelöltje. Megbízatásuk 9 évre szól. A parlament azért választott új tagokat a testületbe, mert az alaptörvény júliusban elfogadott módosítása 70 évben korlátozta a tagok életkorát. Így 5 bíró mandátuma megszűnt. A Fidesz és a KDNP képviselői még a titkos szavazás előtt kivonultak az ülésteremből. Közpénzügyi munkacsoportot hoz létre a pénzügyminiszter. A testület feladata lesz egyebek mellett a közpénzügyi reform előkészítése és végrehajtása, valamint a költségvetési szabályok kidolgozása és az éves költségvetési törvény előkészítése, továbbá a nemzetközi gyakorlatok feltérképezése. A munkacsoportnak a pénzügyminisztérium szakemberei mellett a Magyar Államkincstár elnöke is a tagja lesz. Átalakul a szakképzési centrumok irányítási rendszere. A parlament elfogadta a szakképzési törvény módosítását, amely megszünteti a kettős vezetést azzal, hogy kivezetik a kancellári munkakört. Az intézményeket főigazgató vezeti majd. A felső vezetők számának csökkentésétől számottevő megtakarítást vár a kormány. Az új vezetőket nyílt pályázaton választják ki, amelyen a centrumok korábbi, illetve jelenlegi vezetői is indulhatnak. Válaszolni fog Moszkva arra, hogy 10 diplomatáját kitiltották Magyarországról, ismételte meg az orosz külügyi szóvivő egy sajtótájékoztatón. Maria Zaharova úgy fogalmazott, 100%-ig biztos, hogy lesz válasz, de még egyeztetnek az érintett hatóságok arról, hogy a lépés melyik területet érinti majd. Másodszor is meghosszabbította Spanyolország az Olaszországból érkezők határellenőrzését, miután az olasz kormány hasonló intézkedést jelentett be. Eszerint további 3 hétig érvényben marad a szúrópróbaszerű ellenőrzés a repülőtereken és a kikötőkben. Olaszország augusztus elején függesztette fel a schengeni megállapodást Spanyolországgal, miután több mint 70 ezre jutottak be illegálisan a Marokkóval határos észak-afrikai spanyol városba, Ceutába.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos száraz idő várható, néhol megnövekedhet a felhőzet, hajnalban átmenetileg köd képződhet. Szerdán késő estétől egyre több felé fordulhat elő eső, és a szél is megélénkülhet. Hajnalban 8 és 15, napközben 25 fok várható.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágyik, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.